múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Bult. És a jelent kedvenc felvételei.

0: leszel szomorú.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Teljesen leállították a paksi atomerőművet, egy hétig is eltarthat, mire újra tudják indítani Paksot. Folytatódik a sivatagi forróság, egyelőre nem jön fel frissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt az erőmű fokozatosan leállt a hétvégén. Az új kormányrendelet szerint szükség esetén az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Magyar Péter arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozónak, akinek a munkája távolról is elvégezhető. Egy hétig is eltarthat, mire Paksot újra tudják indítani. Nagy László, az erőmű műszaki vezérigazgató helyettes elmondta, hogy minden blokkot leállítanak évente, de soha nem állították le még egyszerre az összeset. Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor hiány, egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. A paksi atomerőmű teljes leállítására ma kerülhet sor. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. A műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti erőmű G3 blokja. A csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezést áll a magyar villamosenergia rendszernek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy a szakemberek 3 napon át megállás nélkül dolgoztak a javításon. Elmarad a rendőrség által tervezett sebesség ellenőrzési akció a hőség miatt. A gyorshajtók kiszűrése érdekében egy hetes akciót szerveztek volna, de az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra tekintettel ezt nem tartják meg. A rendőrök azt javasolják a járművezetőknek, hogy a hőségben a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét a hőség miatt. A strandok rendes nyitvatartási ideje 9-től 19 óráig tart, a hőségriadó idején azonban 1 órával később zárnak. Többen kedvezményes esti fürdőzést is biztosítanak. Megjelent a következő tanévrendje, összesen 180 napot fognak a diákok a padban tölteni. A tanév 2026. szeptember 1-től 2027. június 18-áig tart. Az őszi szünet október 22-től kezdődik és november 1-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2027. január 4-e hétfő. A tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Ma is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, amelyekből zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indulj!

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Lépésrádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépésrádió.
2: Limbo hintó, aki átbújik a lép alatt, velünk jöhet.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Teljesen leállították a paksi atomerőművet, egy hétig is eltarthat, mire újra tudják indítani Paksot. Folytatódik a sivatagi forróság, egyelőre nem jön fel frissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt az erőmű fokozatosan leállt a hétvégén. Az új kormányrendelet szerint szükség esetén az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Magyar Péter arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozónak, akinek a munkája távolról is elvégezhető. Egy hétig is eltarthat, mire Paksot újra tudják indítani. Nagy László, az erőmű műszaki vezérigazgató helyettes elmondta, hogy minden blokkot leállítanak évente, de soha nem állították le még egyszerre az összeset. Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor hiány, egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. A paksi atomerőmű teljes leállítására ma kerülhet sor. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. A műszaki ellenőrzések és próbőzem sikeres lezárását követően ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti erőmű G3 blokja. A csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezést áll a magyar villamosenergia rendszernek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy a szakemberek 3 napon át megállás nélkül dolgoztak a javításon. Elmarad a rendőrség által tervezett sebesség ellenőrzési akció a hőség miatt. A gyorshajtók kiszűrése érdekében egy hetes akciót szerveztek volna, de az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra tekintettel ezt nem tartják meg. A rendőrök azt javasolják a járművezetőknek, hogy a hőségben a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét a hőség miatt. A strandok rendes nyitvatartási ideje 9-től 19 óráig tart, a hőségriadó idején azonban 1 órával később zárnak. Többen kedvezményes esti fürdőzést is biztosítanak. Megjelent a következő tanévrendje, összesen 180 napot fognak a diákok a padban tölteni. A tanév 2026. szeptember 1-től 2027. június 18-áig tart. Az őszi szünet október 22-től kezdődik és november 1-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2027. január 4-e hétfő. A tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Ma is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, amelyekből zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. Akár több mint egy hónapig tarthat a paksi atomerőmű leállása, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, mától a paksi atomerőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakosság és vállalati megtakarításoknak köszönhetően 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvízszolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek a Atén környékén, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az épi hírügynökség szerint Atén közelében súlyos baleset is történt. Két oltást végző helikopter összeütközött, az egyik pedig lezuhant. Mindkét gépen két-két fős személyzet volt. Ma is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, amelyekből zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Változik az ügyfélfogadás rendje a közhivatalokban a héten, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymást a figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napon tartózkodást. A felelősségteljes hozzáállás, egymást a figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes is. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Változik az ügyfélszolgálatrendje az adóhivatalnál a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig tartanak nyitva. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Egy órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva a helyieknek, pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsett és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Ide már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes. Sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Po vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A vízhiány veszélyezteti a rizstermesztést is. Enyhülés még egy hétig nem várható. Megkezdődik itthon a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása, emiatt mától 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek, majd Kiskunfélegyháza és Szentes között. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután hétvégén újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagy szabású fejlesztések lesznek a vasúton, szeptemberben pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást. Ma is marad a forróság, a napsütés mellett délután gomoly felhők képződnek, amelyekből helyenként kialakulhat záporzivatar. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 38 fok várható a térségben. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt. Holnap is marad majd a szikrázó napsütés és száraz idő, a legmelegebb órákban már 37-41 fok is lehet.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
1: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
8: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentésre

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Pihenjen a Tisza-tónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tisza-tó vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A múlt és a jelen kedvenc felvételei.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dolgokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Berg film.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Továbbra is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók a Hőségben, fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket a szaktárca, nem jön még a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzik a medencetöltést vagy az automosást. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. A vízügy felkészült a Paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket. Azt javasolják, hogy indulás előtt a járművezetők ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópályaüzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvízosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Magyarország üzemanyagellátása jelenleg biztosított, jelentette ki Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Dunai finomító működését az alacsony Dunai vízállás ellenére is biztosítják a korábban kiépített szivantyúrendszerek. Ugyanakkor a világpiacon dízelhiány alakult ki, ezért Magyarország továbbra is importra szorul. A tavalyi tűzeset után a finomító sérültettségének helyreállítása szeptember 22-ére várható. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a stratégiai üzemanyagkészlethez egyelőre nem kell hozzányúlni, de ha jelentősen emelkednének az árak, a kormány kézbe avatkozni. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljanak az oktatás működési feltételei. Ma is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, amelyekből zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Továbbra is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók a Hőségben. Fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket a szaktárca. Nem jön még a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítás érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzik a medencetöltést vagy az automosást. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. A vízügy felkészült a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket. Azt javasolják, hogy indulás előtt a járművezetők ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópályaüzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvízosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Magyarország üzemanyagellátása jelenleg biztosított, jelentette ki Hernádi Zsolt, a MOL Erdők vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Dunai finomító működését az alacsony Dunai vízállás ellenére is biztosítják a korábban kiépített szivantyú rendszerek. Ugyanakkor a világpiacon dízelhiány alakult ki, ezért Magyarország továbbra is importra szorul. A tavalyi tűzeset után a finomító sérültettségének helyreállítása szeptember 22-ére várható. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a stratégiai üzemanyagkészlethez egyelőre nem kell hozzányúlni, de ha jelentősen emelkednének az árak, a kormány kézbe avatkozni. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljanak az oktatás működési feltételei. Ma is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, amelyekből zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
12: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk számos érdekességgel, és nem csak a hőséggel fogunk foglalkozni tudományos szempontból. Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a betegekhez, és kimondottan a magyar betegekhez? Erről mindenképpen be fogok számolni. Egyébként egy közelmúltban megrendezett nemzetközi konferencia eredményei kapcsán megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejtette zavarba a tudósokat, és lehet, hogy egy másik rejtélyre is hamarosan sor kerül. Lehetséges, hogy előkerült D'Artagnan koporsója, illetve csontváza. Egyébként 353 éve, 1673 óta keresik. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, ezzel is fogunk foglalkozni. 50 évvel ezelőtt hogy is volt? Ezt is megnézzük, és megismerkedünk, illetve hát megismerkedtünk az elmúlt időszakban, illetve most már mondhatjuk, hogy elmúlt években egy új időjárási fogalommal, a hőkupolával is tudományos szempontból fogjuk ezt a témát körbejárni. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia által generált képek, hogy ez miért fontos a tudomány világa számára, és mit gondolnak mindenről a tudósok maguk. Azt is körbejárjuk, és egy kicsit megint vb-zünk, ugyanis tudományos szempontból is megvizsgálták, hogy melyik csapat nyerheti meg az idei futballvilágbajnokságot. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, hogy már is vágjunk bele. Első témaként természetesen egyébként hazai témát hozok. Pécset már nem várnak tovább. Ősztől be fogják izzítani Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. A pécsi képzés sajátossága, hogy az AI rendszerek fejlesztését nem önmagában, hanem valós, mérnöki, természettudományos és egészségtudományi alkalmazási területekhez kapcsolva tárgyalja. Így a végzett szakemberek nem csak alkalmazni, hanem tervezni, fejleszteni és értékelni is képesek lesznek ezeket a megoldásokat. Néhány éve már a hétköznapjaink főszereplőjévé is vált, a felhasználók elsősorban szövegek írására, értelmezésére, új információk megszerzésére és rendszerbe foglalására veszik igénybe az AI-t. A technológia fejlődése robbanásszerű, a folyamat pedig olyan szakembereket igényel, akik nem csak használni tudják az AI-t, hanem értik is komoly matematikai és informatikai hátterét. A Pécsi Tudományegyetem elmondása szerint egyébként szerencsés helyzetben van abból a szempontból, hogy az alkalmazások azonnal képesek megjelenni a mérnöki, az egészségtudományi, az orvosi és a természettudományi területen. Az is jelentős mértékben emeli képzésük színvonalát, hogy számos kollégájuk régóta foglalkozik intelligens rendszerekkel és intelligens irányításokkal. Ez utóbbi területen több mint 20 éves praxisuk van, a kutatásaik között szerepelnek a neurális hálózatok, a gépi tanulás, az abból kinövő machine learning, így jelentős tudást és tapasztalatot halmoztak fel ezen a területen. Mivel a mérnök informatikusok felé megjelent az elvárás, hogy legyen rálátásuk az AI-ra, az ezzel kapcsolatos alapismereteket fontosnak tartották beépíteni már a BSC képzésükbe is. Viszont mesterszinten már olyan szakemberek kibocsátása a cél, akik nem csak professzionálisan használni, hanem tervezni, fejleszteni, tesztelni, értékelni is tudják az ilyen típusú rendszereket. A technikai rész mellett különös figyelmet fordítanak majd az etikai, a jogi és a kiberbiztonsági kérdésekre is, tehát a Pécsi Tudományegyetemen szeptembertől Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzésén.
11: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
12: Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a magyar betegekhez? Május végén ismét Chicago volt a világ onkológiai fővárosa. Az ASCO, vagyis az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság éves kongresszusa, a daganatos betegségekkel foglalkozó szakma legfontosabb nemzetközi találkozója. Kutatók, klinikusok, gyógyszerfejlesztők és egészségpolitikai szereplők 10 000-ei vitatják meg itt, hogy merre tart a rákgyógyítás. Az idei konferencián 45 000 szakember vett részt, és hogy egy-két adattal is szolgáljak, az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint 2050-re világszerte 35 millió új daganatos eset fordulhat elő évente, ami a 2022-es adatokhoz képest körülbelül, most tessék figyelni, 77%-os növekedést jelent. Magyarországon 2025-ben közel 70 000 új daganatos esetet diagnosztizáltak, a Nemzeti Rákregiszterben pedig 350 000 daganatos beteg szerepel. No, de lássuk, hogy melyek a legnagyobb és legfrissebb eredmények tehát a rákkutatás területén. Az idei konferencia egyik legnagyobb figyelmet kapott eredménye az úgynevezett Daraxonrasib nevű célzott kezeléshez kapcsolódott. A bemutatott adatok szerint a gyógyszer előre haladott áttétes hasnyálmirigy adenokarcinómában korábban már kezelt betegeknél jelentősen körülbelül 6 hónappal javított a túlélést a hagyományos kemoterápiához képest. Ez nem azt jelenti, hogy megtalálták a hasnyálmirigyrák végleges gyógymódját, azt viszont igen, hogy egy évtizedek óta rendkívül nehéz területen megjelent egy valódi, klinikailag is érdemi és a betegek számára is értelmezhető és érzékelhető előrelépés, hiszen a hasnyálmirigy daganat az egyik legagresszívebb és legnehezebben kezelhető daganattípus. A másik nagy áttörés lehet, hogy az antitest gyógyszerkonjugátumok az onkológia egyik legígéretesebb terápiás irányát jelentik. Ezek a kezelések leegyszerűsítve úgy működnek, mint egy célzott szállítórendszer. Az antitest felismeri a daganatsejtet, és közvetlenül odajuttatja el a sejtpusztító kemoterápiás hatóanyagot. Aztán a felismerés területén is vannak áttörések, az úgynevezett keringő tumor DNS, vagyis a CT-DNS vizsgálata az egyik legfontosabb diagnosztikai irány. A daganatos sejtekből származó genetikai anyag bizonyos esetekben már a vérből is kimutatható, ami segíthet a betegség követésében, illetve a kiújulás kockázatának becslésében és a kezelési döntések finomításában. Aztán a rákkutatás területén születőben lévő áttörések közé sorolják az új fogyókúrás GLP-1-szereket is, a különböző fogyókúrás injekciókat és tablettákat. Az idei kongresszus egyik fontos üzenete az volt, hogy az onkológia nem választható el az anyagcsere betegségektől és az életmódtól. Az elhízás, a cukorbetegség, az inzulinrezisztencia és a krónikus gyulladás olyan metabolikus környezetet teremthet, amely kedvezhet bizonyos daganatok kialakulásának és előrehaladásának, ezért egyre több kutatás vizsgálja, hogy a GLP-1 receptor agonista gyógyszereknek lehet-e daganat megelőző vagy daganat kimenetelt javító hatása. És végül a rákkutatás is számol a mesterséges intelligenciával, ugyanis az AI ma már segíthet képalkotó vizsgálatok eredményeinek értelmezésében, patológiai minták elemzésében, kutatási adatok feldolgozásában és klinikai döntés támogatásban, mondják az orvosok, illetve a szakértők.
11: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta zavarba ejtette a tudósokat. Vannak olyan tudományos rejtélyek, amelyek még a legszélesebb koponyákon is kifognak, de a technológia fejlődése révén előbb-utóbb többségükre választ kapunk. Most a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának, a Gamma Cassnak a rejtélyéről hult le a lepel. A tudósokat a különös fényjelei ejtették évek, évtizedek, sőt évszázadok óta zavarba. Egyébként a rejtély az 1970-es években még inkább foglalkoztatni kezdte a kutatókat és a csillagászat szerelmeseit, ugyanis kiderült, hogy ez a hatalmas, napunknál 19-szer nagyobb égitest brutális mennyiségű röntgen sugárzást bocsát ki. Ez a sugárzás olyan forró plazmából ered, amely eléri, tessék figyelni, a 150 millió fokot, és 40-szer fényesebb, mint amit egy ekkora csillagtól elvárnánk. Egészen mostanáig senki sem tudta biztosan, hogy mi fűti ezt a kozmikus kazánt. A megoldást végül a belga Lézsi Egyetem kutatói találták meg, akik eredményeiket közzé is tették egy szaklapban, írja a rakéta.hu. A nemzetközi csapat egyébként japán, amerikai és európai kutatókból áll, méréseik pedig azt bizonyították be, hogy a Gamma Cass nem egyedül felelős a különös fényjelenségéért, hanem egy láthatatlan, apró kísérő csillag, egy fehér törpe kering körülötte, amely szép lassan elszívja az óriás csillaganyagát. Miközben a szippantott gáz a fehér törpe mágneses pólusai felé zuhan, elképesztő energia szabadul fel. A kutatók a 203 napos keringési idő alatt végzett megfigyelésekkel igazolták, hogy a forró plazma mozgása nem a főcsillagot, hanem a rejtőzködő társat követi. Ezzel a felfedezéssel nem csak egy évszázados rejtély oldódott meg, hanem egy teljesen új típusú kettős csillagrendszert is sikerült azonosítani, amelyről eddig csak elméleteink voltak. Lépjünk át egy másik rejtélyre, meg lehet, hogy előkerült D'Artagnan holtteste, amelynek hollétét eddig senki nem tudta. Charles de Batz de Castelmore, D'Artagnan grófja, ismertebb nevén D'Artagnan, 353 éve, 1673. június 25-én hunyt el. Róla mintázta ügye idősebb Alexander Dumas népszerű regény trilógiájának a főhősét. Egyébként a négy testőr közül D'Artagnan az egyetlen, aki valóban létezett. Feltehetően 1610 és 1615 között született, egyébként grófi családban. Fiatalon egy muskétás században volt katona, majd miután a 30 éves háború alatt kitüntetést szerzett, 1644-ben bejutott a királyi testőrség soraiba. Ott egészen a testőrkapitány kinevezéséig jutott, viszont csatatéren érte utol a halál a holland Maastricht város ostroma alatt 1673-ban. Egy lövedék torkon találta, és annyit még lehetett róla tudni, hogy egy templomban helyezték örök nyugalomra, viszont ismeretlen maradt a hely. Most viszont az idei hírek szerint a Maastrichti, egyébként hollandiai Volder negyed Szent Péter és Pál temploma padlózatának javítása során nemrég egy csontvázat találtak, amely több egybehangzó bizonyíték alapján is összefüggésbe hozható a híres testőrrel. A sírban találtak egy korabeli francia érmét, a legfontosabb viszont, hogy a mellkas magasságában egy muskétagolyó helyezkedett el, amely megfelel a D'Artagnan sérüléséről szóló korabeli forrásoknak. A csontvázat ezután egy régészeti intézetbe szállították, ahol további elemzések céljából a szakemberek DNS mintát is vettek belőle, amelyet majd összetudnak vetni jelenleg is élő rokonokéval. Ezek elemzése jelenleg is zajlik, vagyis lehetséges, hogy ez a rejtély is hamarosan megoldódik.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. And on, and on. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés

0: Tudósok is állítják, 50 évvel ezelőtt még gyakorlatilag lehetetlen lett volna egy olyan intenzív hőhullám kialakulása, mint amilyen az elmúlt napokban, hetekben sújtotta Európát. Tudom, minden hírforrásból és hírcsatornából ez érkezik és ez jön szembe, de vajon mit mond a tudomány mai állása ezzel kapcsolatban? Nos, a WWA, vagyis a World Weather Attribution egy tudományos hálózat, amelynek az elemzése szerint a mostani, a valaha feljegyzett legsúlyosabb hőhullám és minden bizonnyal a klímaváltozás okozta. Az időjárási jelenség Franciaországban ugye országos rekordnak számító 44,3 Celsius fokos hőséget eredményezett, de 50 éve nem tapasztalt csúcshőmérsékletet mértek az Egyesült Királyságban is. A WWA szakértői szerint 50 évvel ezelőtti 1976-os éghajlati körülmények között mindez elképzelhetetlen lett volna az évnek ebben az időszakában, akkor egy hasonló hőhullám 3,5 Celsius fokkal alacsonyabb hőmérsékletet eredményezhetett volna. A hőkupola is egy olyan jelenség, amelyet meg kellett tanulnunk az elmúlt években, bár a meteorológiai jelenséget az 1960-as évek óta tartják számon, legalábbis a legkorábbi ismert írásos említése egészen pontosan 1969-ből származik. A hőkupola, vagy szó szerint fordítva hőburok, angolul heat dome. Bár a fizikai háttere régóta ismert, ugye a légkörben megrekedt hőséget lefelé préselő magas nyomású anticiklonról van szó, azért a köznyelvben és a médiában leginkább az elmúlt évtizedben terjedt el. A tudományos közösség és a meteorológusok az extrém, napokig vagy hetekig egy helyben veszteglő, hosszantartó hőhullámok leírására használják. Egyébként a kifejezés népszerűsége különösen a 2021-es észak-amerikai rekordhőmérsékletek és a későbbi európai hőhullámok idején robbantak be, az Amerikai Meteorológiai Társaság hivatalosan pedig csak 2022. márciusában vette be a szakszótárában. Egyébként az éghajlatváltozásról régóta tudományosan bizonyított tény, hogy súlyosbítja a hőhullámokat, és ezért elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok, a szén, a kőolaj és a földgáz égetése a felelős. Hát hiába, a klímaváltozás, illetve a forró nyár témáját ebből a tudományos magazinunkból sem tudtuk kihagyni, mint ahogy nem fogjuk kihagyni most sem a futball VB témáját. Több szempontból megvizsgáltuk már az idei, illetve aktuális futball világbajnokság témáját tudományos szempontból. Most hozok egy teljesen új aspektust, ugyanis még a tudósok is foglalkoztak azzal, hogy vajon melyik csapat nyerheti meg a VB-t. Nyilván egy-egy nagy focitorna előtt a fogadó irodák és elemzők, illetve más szereplők mindig igyekeznek tippelni, hogy mely csapat vagy csapatok a legesélyesebbek, viszont most egy nemzetközi kutatócsoport is megpróbálkozott ezzel tudományos szempontból, hogy mik voltak az eszközeik, és melyik csapatot hozzák ki nyertesnek. Azt is el fogom árulni. Előtte viszont hamarosan egy újabb érdekes témát hozok, súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek, hogy miért fontos mindez a tudósok számára, és miért szkeptikusak az ügyben. El fogom mondani, maradjunk együtt.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. A múlt...

0: tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
0: Most folytatódik.
2: Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia képek, állítják a kutatók, akik nem bíznak azokban a tudományos cikkekben, amelyek AI által generált ábrákat tartalmaznak. Mégis egyre többen használnak AI eszközöket a tanulmányaik vizuális kiegészítéséhez. Az AI eszközök a tudományos szövegek minőségének felhikulását is eredményezik, miközben az elmúlt években drámai módon megnőtt a tudományos kiadókhoz benyújtott cikkek száma, írja a Qvid.hu. Az ellenőrzésre szánható időkeret és emberállomány viszont nem változott meg, ami nagyon kockázatos, mert egyre több olyan cikk fog megjelenni, amely nem volt kellő tudományos szűrővel validálva. A nemzetközi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a ChatGPT 2022-es megjelenése óta 42%-kal emelkedett a publikálásra benyújtott tanulmányok száma, miközben a szövegek minősége romlott. Az AI generált kép és szövegalkotás szabályozása egyelőre vitatárgya a magyar és a nemzetközi akadémiai közösségekben is, miközben a gyakorlatban folyamatosan ütik fel a fejüket az AI eszközökkel generált, valótlanságokat tartalmazó képek és illusztrációk. A kutatók azt mondják, hogy találkoztak már olyan esettel is, amikor a képen szerepelt az egyik AI eszköz logója, ami önmagában még nem lett volna gond, de a szöveg alapján egyértelmű volt, hogy ez semmiféle kapcsolatban nem áll a cikkben foglalt adatokkal. Bár ezután a kiadó elutasította a tanulmányt, a kutatók szerint egy ilyen jelenség alapvetően megkérdőjelezi az egész kutatás hitelességét. De hogy hozzak még példát, több nagy portkavaró eset is előfordult ugye az utóbbi néhány évben, amikor nívós tudományos folyóiratok AI képek miatt kényszerültek tanulmányok visszavonására. 2024-ben például a New England Journal of Medicine folyóiratban megjelent egyik tanulmány egy tüdőrákos férfi légútjaiból eltávolított fekete színű lenyomatokat és egy melléjük helyezett mérőszalagos ábrázoló képet is mutatott. A mérőszalagon azonban értelmezhetetlen írásjelek voltak láthatók, majd miután a kép nagy média figyelmet kapott, a szerzők, akik két pekingi kórházban dolgoztak, elismerték, hogy az ábrát mesterséges intelligenciával manipulálták. Az eset után a kutatók közleményükben azt írták, hogy nem voltak tisztában a folyóirat kép manipulációra vonatkozó irányelveivel és mesterséges intelligencia eszköz segítségével módosították a beküldött anyagot úgy, hogy a vonalzót a kép tetejére helyezzék. A dolognak végül is az lett a vége, hogy ezt a tanulmányt is visszavonták. Egy szó mint száz, a tudósok szerint az AI, mint technológia jelen pillanatban olyan sebességgel fejlődik, hogy a kutatók futnak az informatikusok fejlesztései után, a szabályozók pedig próbálják lekövetni, hogy ezek az eszközök hogyan épülnek be a mindennapi gyakorlatba. Ugyanakkor a konzisztens keretrendszer megalkotása kollektív akadémiai érdek, hiszen a nyilvánosság bizalma a tét. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogunk még erről a témáról hallani, és akkor lássuk, hogy mi a helyzet tudományos szempontból azzal a témával, amely kapcsán viszont biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan tippeltek már. Nos, ki mire tippelt a VB elején, hogy ki fogja megnyerni a világbajnokságot, a futballvilágbajnokságot? Nos, tudományosan is megtippelték kutatók, nem is akárhogyan. Természetesen a győztest is megtippelték tudományos eszközökkel. Hamarosan ezzel jövök magazinunk legvégén.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön az a téma, amit még ígértem, a futballvilágbajnokságot mai tudományos magazinunkból sem hagyjuk ki, ugyanis nagyon sokan tippelnek, nem csak fogadóirodák, egy futballvilágbajnokság legelején, hogy vajon melyik csapat fogja megnyerni az adott bajnokságot, nagyon sokféle szempontból tippelnek, például a fogadóirodák és az elemzők is, vagy a sportszakértők, viszont ezúttal kutatók is, egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte, és tudományos eszközökkel hozta ki, hogy melyik csapat nyeri a futball világbajnokságot. Egy nemzetközi kutatócsoport egészen pontosan 100 000 számítógépes szimulációt futtatott le annak érdekében, hogy felmérje az egyes válogatottak esélyeit a 2026-os FIFA világbajnokságon, írja a National Geographic. Na nézzük, hogy hogyan dolgoztak a szakértők, a becslések válogatott mérkőzéseinek eredményeit használták fel, nagyobb súlyt adva a frissebb találkozóknak. Emellett figyelembe vették a játékosok nemzetközi és klubszintű teljesítményét is, piaci értékét, valamint 24 nemzetközi fogadóiroda előrejelzéseit is. Az adatokat egy gépi tanulási algoritmus dolgozta fel, amely megbecsülte, hogy egy-egy csapat várhatóan hány gólt szerezhet az egyes lehetséges mérkőzéseken. A várható gólok alapján kiszámították a győzelem, a döntetlen és a vereség valószínűségét minden lehetséges párosítás esetében, úgy, hogy közel 100 000 világbajnoki tornát szimuláltak. No, de lássuk, hogy milyen eredmény született. Nos, a tudósok kutatásai, illetve a nemzetközi kutatócsoport eredményei alapján a legnagyobb esélyes Spanyolország. A végső győzelem esélye itt 14,5%, a második helyen holt versenyben Anglia és Franciaország áll 12,4%-kal, majd Németország 11,2%-kal, Németországot Portugália, Portugáliát Argentína követi. Egyébként érdekes módon a modell több ponton eltér a fogadóirodák várakozásaitól. Az elemzés például Németországot jóval erősebb esélyesnek tartja, mint a legtöbb bookmaker, miközben Brazília és Argentína valamivel gyengébb pozícióban szerepel ebben a szimulációban, mint a fogadási piacokon. A kutatók egyébként hangsúlyozzák, hogy ezek nem biztos jóslatok, csupán valószínűségi becslések. Korábbi modelljeik ugyan sikeresen előrejelezték a 2019-es női világbajnokság győztesét, de a 2022-es férfi és a 2023-as női VB esetében nem a legesélyesebbnek tartott csapat nyert náluk, vagyis nem először csinálnak ilyet nemzetközi kutatócsoportok, hogy megpróbálják tudományos szempontból prognosztizálni és előrejelezni egy sportesemény győztesét, azt pedig, hogy ez nem mindig sikerül nekik, azzal magyarázzák, hogy mindez jól mutatja, hogy a futballban továbbra is jelentős szerepe van a váratlan fordulatoknak. És remélhetőleg jelentős szerepe van a szurkolásnak is, úgyhogy én egyébként további nagyon jó szurkolást kívánok minden nyári és azon túli sporteseményhez. Tudományos magazinunk végéhez értünk, melyben foglalkoztunk azzal, hogy súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. A hőkupola jelenséggel is foglalkoztunk tudományos szempontból. Megoldottunk két rejtélyt, a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának a rejtélyét, és azt is megtudtuk, hogy lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Szó volt arról is, hogy elképesztő eredményeket hoz a modern rákutatás, de vajon mikor jut el mindez a kórházakba, és kiváltképp a magyar betegekhez, valamint a Pécsi Tudományegyetemről is szó volt, amely ősztől beizdítja, illetve beindítja Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. És Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk legközelebb is, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Száz százalékban garantált a paksi atomerőmű biztonsága, nem korlátozhatják a lakossági energiafelhasználást a miniszterelnök szerint. Folytatódik a rendkívüli forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A paksi atomerőmű biztonsága 100%-ban garantált, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges létszámú szakember és szivattyú rendelkezésre áll. Kiemelte, hogy Magyarország összefogott és ennek látható eredménye van. A villamos energiarendszer csúszterhelése a kormány által hozott intézkedéseknek, valamint a nagy fogyasztóvállalatok alkalmazkodásának, a lakosság és az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően jelentősen mintegy 500 megawattal maradt el a vártól. A villamos energiapiac stabil, az ellátás problémamentesen működik. Ismét ülésezett a védelmi munkacsoport. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a kormány az energetikai és vízügyi szakemberekkel értékelte a következő napokra várható fogyasztási adatokat, a rendelkezésre álló hazai erőművi kapacitásokat és a várható import és kereskedelmi lehetőségeket. Magyar Péter hozzátette, a lakossági fogyasztás kötelező korlátozására nem kerülhet sor. A miniszterelnök ismét arra kért mindenkit, hogy a következő napokban 17 és 22 óra között mérsékelje az áramfogyasztást. Jelenleg az egész országban biztosított az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Ketten meghaltak hétvégén a Fejér megyében rendezett Ozora Fesztiválon, számolt be róla a feol.hu hírportál, a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása alapján. Egy 39 éves magyar nő, később pedig egy 45 éves amerikai férfi vesztette életét. A rendőrség egyelőre kizárta az idegenkezőséget, a fesztivál zenei programjait leállították. Majdnem a teljes európai turnéját lemondta Melanie Martinez. Arra hivatkozott, hogy filmet készít és azon dolgozna a koncertek idejében. Az énekesnő a párizsi, a milánói, a frankfurti, a brüsszeli, a krakkói, a prágai és a hamburgi fellépéseit törölte. Az amszterdami, londoni és manchesteri koncertjei meg lesznek tartva. Összesen 117 minőségi magyar termék kapott elismerést az élelmiszerek Oscarján. A londoni Great Taste Awards-on csaknem 400 független bíráló részvételével, nagyjából két hónapnyi munkával választják ki a világ legjobbnak ítélt ételeit, élelmiszereit és italait. Magyar szörpök, baracklekvár, tészta, kapszulás kávé és körtepálinka is díjazott lett. Ma is napos idő várható, általában kevés gomoly felhővel, de az északi középhegység térségében és a középső ország részben néhol magasabbra törhetnek a gomoly felhők, amelyekből zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A légmozgás helyenként megélénkül, a zivatarokat átmenetileg erős viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 40 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Bármilyen karaktert eljátszol filmben vagy színpadon, hogyha felkérnek rá?
2: Én úgy gondolom, egy színész.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Nem nagyon válogatott.
3: Csomor Csilla, színművész.
4: A 40 éves pályafutásom során egyetlen egyszer adtam vissza szerepet.
3: Kocsis Dénes, színész.
5: Az a helyzet, hogy legtöbbször nem tudjuk feltétlenül, hogy miről van szó. Tehát nem az van, hogy elküldik a szövegkönyvet, a zenei anyagot, és azt mondják, hogy művész úr, szeretnénk felkérni a következő szerepre, várjuk a visszajelzését 3 héten belül, hanem kapunk egy adott esetben egy e-mailt, hogy akkor 2 nap múlva szeretnénk a választ megkapni. Tehát azt se tudjuk, hogy mit vállalunk el egyébként.
1: Ha mondjuk egy gangstert kellene alakítani, aki mondjuk csúnyán beszél, káromkodik nagyon.
2: Hát az a helyzet, hogy ha az író veszi a bátorságot.
1: Veszi.
2: És úgy írja meg a szöveget, hogy az ilyen obszén legyen, vagy ilyen csúnya, káromkodó mondatok legyenek, hát akkor, amikor az ember azt mondja, hogy ha lehet, valahol finomítsuk, ha olyan, de hát azt el kell játszani. Mint ahogy, mit tudom én, ha olyan, akkor akcentussal kell beszélni, vagy dadogva kell beszélni, vagy rosszul kell beszélni.
1: Az se baj, hogyha mondjuk utána ebből akkora siker lesz, hogy mondjuk a fiatalok körében szálló igévé válik néhány onnan vett káromkodás.
2: Van ilyen.
1: Van ilyen, azért mondom, és utána összekapcsolják veled.
2: Van ilyen, melyik valamilyen. De én csináltam is ilyet, valamelyik zenekar, vagy nem tudom, szinkronizáltuk. Hát volt sok olyan szinkron szerep, ahol muszáj volt csúnyán beszélni, ez kétségtelen. Azt megkérdeztem, hogy ez hogyan engedik 18 évet alulinak, azt mondták, az 18 év fölé, hát akkor is. Tehát én úgy gondolom, hogy az ember igyekszik természetesen arra, hogy azért a színművészet szebbik oldalát képviselje, de úgy gondolom, hogy a gonosz embert is el kell játszani, a rossz embert is el kell játszani.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Csúnya beszéd? Ha mondjuk belekeveredsz egy darabba, és már-már meg is kezditek mondjuk a próba folyamatot, és akkor itt egy kicsit még változtattunk rajta, Csilla, remélem nem gond, mondja mondjuk a rendező, és ott egy-két csúnya szót kellene mondani.
2: Csomor Csilla, színművész.
1: Nagyon csúnya.
3: Én megpróbálnám jobb belátásra bírni, hogy...
1: De ő mondja, hogy ez mindenképpen itt ennek, ezzel tudunk nyomatékot adni, Csilla, ezt muszáj, ezt így, igen, tehát ehhez ragaszkodunk.
3: Hát biztos, hogy nagy küzdelem lenne. Nyilvánvalóan, hogyha olyan maga a karakter, hogy egyébként meg ezt leszámítva minden egyéb pontja nagyon szerethető és nagyon passzol hozzám, akkor talán keresztül menne ezen, de nem volt erre szerencsére példa.
1: Fontos neked egyébként, hogy annak az egésznek, ami elkészül, jó üzenete legyen?
4: Természetesen fontos, de ugyanakkor viszont...
2: Kocsis Dénes, színész.
4: Azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom. És azért, ha valamit szerintem meg kell tanulni az embereknek, az az, hogy ami nem az én feladatom, nem az én dolgom, akkor azzal én ne foglalkozzak igazából.
1: Aki korba közé keveredik, megeszik a disznó.
4: Igen, de közben meg, hogyha mindennel foglalkozunk, csak a saját feladatunkkal nem, akkor az se jó. Tehát, hogyha őszintén az a rendező feladata, hogy mit akar ezzel közben.
1: Sőt, tulajdonképpen egy olyan filmbe is belekeveredhetsz, ami úgy tűnik, hogy nagyon nagy siker lesz, úgy ígérik, és egy óriási nagy bukás.
4: Így van.
1: És mondjuk belekeveredik az ember főszereplőként, és az egész film más dolgok miatt elbukik.
4: Nem lehet kiszámítani.
1: Lenne olyan, amit azt mondod, hogy nem vállalsz, mert az mondjuk annyira más, mint amit te jónak gondolsz filmben, színpadon?
3: Igen, de mondjuk ezeket korábban sem vállaltam, még jóval fiatalabb koromban sem, ami túlságosan szabados, vagy túlságosan ledér, vagy túlságosan mesztelen, tehát ezeket nem vállaltam fiatal koromban sem, és ettől most is eltartom magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szerelmes jelenetet kell alakítani mondjuk egy filmben, és közben te egy gyermekes apuka vagy feleséggel, és annyira intim már az a jelenet, amit kérnek, akkor
2: hát ez a feladat.
1: Színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: És akkor ott egy kicsit még ott formálódik menet közben is a karakter, hogy színész vagy.
2: Igen.
1: Vállalni kell.
2: Igen.
1: És akkor

0: tapasztalataimat tudom belevinni egy ilyen szituációba például. Ilyen szempontból szerintem ez...
1: És akkor nem gondénes, hogy majd ott hátulra fogunk csak mutatni mesztelenül, de azért lesz majd jó pár olyan kép, az nem gond, ugye? Kérdezi majd a rendező.
0: Hát...
1: És egy-egy jelenetnél, hát ott majd igazából ott majd lesz egy-két olyan snitt, ahol majd teljesen majd ott igazából egy kicsit szemből is leszem. De tudod, ez egy tuti mozi, tehát te döntöd el, Dénes,
0: ez nehéz, ez nehéz. Ilyen helyzetben nem hiszem, hogy fog kerülni, szerintem.
1: De ha igen, akkor a helyzet eldönti.
0: Meg fogok vele küzdeni, és hogyha sikerül felülkerekednem a saját, úgy mondom, paráimon, akkor megcsinálom, ha tényleg van értelme. Uh-huh. Két dolog van jó biztos. Az egyik az, hogy a feleségemmel ez biztos, hogy megbeszélném. Uh-huh. És kvázi közösen hoznánk döntést ebben a dologban. Uh-huh. Ez biztos. A másik dolog pedig mérlegelném azt, hogy ténylegesen szükség van-e arra, hogy...
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Dorian Gray-ben, amit csináltunk az Operett Színházban, a Kálmán Imre Teátrumban.
2: Kocsis Dénes, színész.
1: A rendezőnek az első pár, nem tudom, héten, amikor elkezdtünk próbálni, akkor ez volt a fejében, hogy és akkor ott a végén megjelensz mesztelenül, de lehet, hogy csak háttal, vagy az már lehet, hogy már csak a finomítás volt az első gondolathoz képest. Tehát ez volt a fejében egy fantázia, amiben ő azt látja, hogy a főszereplője, akiről szól a darab, tehát egy gyönyörű férfi, ugye Dorian Gray, mindenki szerelmes volt, férfi, nő, mindenki, és ő azt képzelte el, hogy majd ott áll mesztelenül, és ez tulajdonképpen egy jogos, vagy lehetett volna egy létező dolog. De mondtam neki, hogy ide figyelj, végig gürcölök egy egész előadást. Úgyhogy tényleg voltak olyanok, hogy főleg a melegebb időben, stb., hogy tényleg mindenhonnan folyt valami izzadságszerű valami rólam. Te el tudod azt képzelni, hogy fél méterről valaki így nézze a... Tehát, hogy annak szerinted nincs inkább visszatetsző hatása, vagy nincs egy ilyen elidegenítő. Szóval nem fogja azt elérni, amit szeretne vele. Csak ezt próbáltam. Mert én azt gondolom, hogy ez jogos. Mert az emberekben ez rögtön bekapcsolnak ezek a dolgok. Ha ez mondjuk egy 40 méterről történik, amiből valami látszik, de közben mégis az a lényege, hogy egyszer csak lecsupaszodik valaki, és rájön, hogy mit hibázott, akkor az egy szép befejezés. De így, ilyen formán már bocsánat, de azt hiszem, hogy talán nem, és akkor ezt ő is belátta, hogy igen, ez a fejében jól nézett ki, és egy jó ötletnek tűnt. Ez már nem az. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan rendező van, vagy volt főleg, de még mindig vannak, akik el akarnak menni a végletekig. És szerintem nem biztos, sőt, hát voltam olyan táncelőadáson, ahol egy fickó mesztelenül táncolt előttünk, gyakorlatilag volt, hogy ilyen közelségben, és azt éreztem, hogy ez minek? Hogy nincs értelme. De az Ádám is év, vagy az ember tragédiájában megjelennek messzerenül a színpadon, akkor arra azt mondom, hogy hát igen, szóval, hogy azt el tudom fogadni.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: sztárportré most folytatódik.
1: Most például egy dalban a rossz erőt, a gonoszt megjelenítetted. Ott van ez mindenhol, amúgy is. Mi szükség van arra, hogy még meg is jelenítsük? Kérdezhetem én ezt így messziről ránézve a dolgokra. Nincs elég abból, még magunktól is meg kell jeleníteni. Miért?
2: De pont, hogy mert hogy minden ott van.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: És hát nem feltétlenül az ördögről van szó például az én dalomban se, hanem ez egy szimbólum.
1: A gonosz.
2: A gonosz, a rossz. És hogy ezzel mit kezdünk, és mi számít annak. Amit Penny mondasz, hogy mivel jelen van, ezért ne forduljunk oda, ne nézzünk rá. Egyrészt, hogy ez egy elkerülés.
1: Ja, én azért nem egészen ezt mondom, hogy ne nézzünk rá.
2: Nem, mi nézünk inkább, másra.
1: Hanem inkább tudjunk róla mindig, hogy van, tudjunk róla, hogy ő tulajdonképpen mindig megpróbál elkapni, nyakon csípni téged is, engem is. Éppen ezért vértezzük fel magunkat a jó erővel, hogy minél erősebbek legyünk, és mindig tudjuk, mondjuk én most emlegetem a Bibliát, hogy tudjuk, hogy mihez kell fordulni, hogyha még erősebben fel kell magunkat vértezni. De én mondjuk a figyelmemet ráirányítani, meg nem tudom részt venni olyan kis színdarabban, ahol az ördögöt jelenítjük meg mondjuk minden este, nem szívesen vállalnék ilyen feladatot, mert akkor folyamatosan azzal foglalkozni, hát...
2: Mert félsz az ördögtől?
1: Jó kérdés. Most ezt megválaszoljam és gondoljam végig.
2: Nem muszáj.
1: Ha félnék, akkor imádkoznék és arra törekednék, hogyha elkezdenék félni, hogy elérjem azt az állapotot, amikor nem félek, hanem pont, hogy megnyugszom és nem félni akarok, mert az maga az ördög a félelem szerintem.
2: De miért okoz számod a diszkomfort érzést megjelenni?
1: Köszönöm a kérdést, akkor itt most szerepet cseréltünk. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mire jó az, hogy valaki megjeleníti. Még. Amikor egyébként is jelen van, minek?
2: Szembenézni vele, megismerni.
1: Direkt? Jó szemmel? Na figyelek.
2: Nem jó a félelmeinkkel szembenézni.
1: Tehát lehet, hogy én valamivel nem nézek szembe egy félelemmel?
2: Lehetünk
1: tovább. Jó. És te szembenéztél most?
2: Hát én belenéztem annak az ördögnek a szemébe.
1: Bele? És?
2: Azt már nem árulom el, mi lett a vége, de visszatérve erre a lényegre, szerintem pont ez lenne igazából az üzenet is, hogy ha van a sok közül, hogy valóban nézzünk szembe a félelmeinkkel, nézzünk szembe a mi kis belső ördögünkkel, és döntsünk el, hogy mit kezdünk vele. Kis belső konfliktusainkkal, amik miatt nem alszunk, amik miatt nem vagyunk jól. Tehát, hogy mindig el odébb nézni, kikerülni,
1: az nem
2: biztos, hogy megoldás.
1: Az biztos nem jó, szerintem sem. De figyelgetni az ördöget.
2: De mitől tartasz, hogyha kapcsolatba kerülsz vele?
1: Hát, hogy egy pillanatra kapcsolatban nem akarok kerülni.
2: Hogy teszem
1: vele
2: azt a rossz útra, úgymond térít?
1: Hát annyit voltam már a rossz úton, hogy most már az ember próbál arra koncentrálni, hogy most már ne térítse már le újra.
2: Te nem vagy biztos abban, hogy ellen tudnál állni?
1: Például könnyen lehet, hogy ez bennem van, igen. Ezért próbálom magam folyamatosan erősíteni ezen az úton, igen, és nem azt figyelgetni, hogy hát de jó is volt letérni az útról, mert akkor ő már rögtön kacsingat, hogy na gyere csak Szabolcs, hát te is tudod, hogy jó volt.
2: De nem az az igazi erő elnézést, hogyha szembe bírsz már vele nézni, és akkor se térsz le. Nem akkor léptél túlra azon a problémádon?
1: Menjünk tovább. Rendben. Akkor most belenézek a szemébe, most valamiért oda képzele. Nézem. Jó. Valóban. Hát te ezért csináltad?
2: Ki tudja.
1: Jó.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: A gonoszt nem lehet csak úgy bemutatni, hogy ez gonosz és kész. Mert ember. És mint ember, ott van benne a jó is.
3: És ha valaki úgy mutatja be, hogy csak a rossz oldalán mutatja be, mi akkor is nézők tudjuk, hogy ott van a jó, és ezzel vigasztalhatjuk magunkat.
2: Tanulunk belőle, mert a rossz. Ott látjuk a sátánt, látjuk a gonoszt, tehát a rossz oldalát mutatja be. Megint más lapra tartozik az, ha ő azt mondja, hogy gyere velem. Ez megint más ügy. Ez megint más ügy. Pláne akkor, hogyha a gonoszt úgy adja elő, hogy azt mondja, az nem is gonosz. Te vagy buta, mert gonosznak gondolod. Ez viszont veszélyes. Hát ezek az ideológiák. A diktátorok nagy része ezzel élt.
1: Csomor Csilla színművész.
4: Volt egy olyan karakterem, nem is olyan régen, ahol egy előadáson belül többször ki kellett mondanom azt, hogy nincs Isten. És erre a szerepre én mindig tudatosan úgy készültem, amikor mentem be előadásra, hogy ez nem én vagyok. Egyébként a Lenin feleségét, a Nagyesdát játszottam, és még sikerem is volt benne. Tehát valószínűleg átment ezen a szűrőn, meg rajtam ez a dolog, és hogy ezeket mind előre én lepontosítottam, hogy ez nem én vagyok, ez a karakter.
3: Na most ez jó példa egyébként, hogy tulajdonképpen beletenni a világba egy olyan darabot, ahol megjelenítünk valamit, ahol rámutatjuk a fókuszt arra, hogy valaki ezt mondja, hogy nincs.
4: Igen.
3: Ez helyes dolog? Így mondjuk messziről nézve?
4: Ha a szándékot nézzük, hogy a történelmi karakterek megerősítést nyerjen, hogy miért nem volt létjogosultsága mondjuk annak a korszaknak, vagy annak a gondolatnak, akkor azt gondolom, hogy igen. Egyébként nem prosperálnék ilyennel, tehát önszántamból. Tehát nyilvánvalóan, hogy csak olyan dolgokat vállalnék, vagy mondanék, vagy tennék, amiben hiszek. Tehát,
3: vagy aminek helyes üzenete
4: vagy aminek helyes van. Üzenete van, így van.
2: Az üzenetet a hármas egység adja meg. Ez az író, a rendező és a színész. Tehát az üzenetet azt együtt kell megadni, mert az író leírja, és a rendező kihozza a színészből, hiszen ugye a rendező az orvos, a színész a szülő, nő. A rendező az, aki világra segíti a figuráját, egy normális rendező és színész kapcsolatban. Világra segíti azt a figurát, de azért azt a színész szüli meg.
3: Mennyire fontos az, most így próbálom kérdezni tőled, hogy amit beleteszünk a világba, hogy az tulajdonképpen egy jó dolog legyen, és az lehet egy film, az lehet egy darab, vagy lehet egy könyv. Tehát, hogy amit beleteszel a világba, vagy amiben részt veszel, hogy az egy jó dolog legyen, ami felemel, ami valami szépet ad.
2: Szabolcs, gyönyörűen fejezted ki magad, igen, ez az élet értelme, ez a színművészet, a művészet életelme. Valamit olyat tegyél bele, ami felemel, de nem csak téged, hanem a közönséget is, a gondolatot is. Valami olyat tegyél bele, amit továbbadnak stafétabotként, úgy, ahogy mutattad a kezeddel az üzenetet. Az üzenetet, hogy élünk, hogy boldogan élünk, hogy szeretnénk boldogan élni, békességben élni. Boldogan élünk, békességben.
0: Sztár Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. Akár több mint egy hónapig tarthat a paksi atomerőmű leállása, fokozódik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán elmondta, mától a paksi atomerőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb 40 fokos napok ezután következnek. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy még jobban figyeljen a gyerekekre, idősekre, betegekre és az egyedül élőkre, és különösen az esti órákban mindenki próbálja visszafogni az áramfogyasztását. Akár több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet, mondta a miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Magyar Péter arról beszélt, hogy a legnehezebb 5 nap most jön, ezen a problémán kell először túl lenni, aztán majd le kell vonni a tanulságokat és szélerőmű fejlesztésbe kell kezdeni. Stabil az ország energiaellátása, teljes kapacitással termel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy a lakosság és vállalati megtakarításoknak köszönhetően 500 megawattal kevesebb áramot fogyasztott az ország a tervezetnél. Szlovákia kész villamos energiát biztosítani Magyarországnak, miután a Duna alacsony vízállása miatt leállítják a paksi atomerőművet, közölte a szlovák miniszterelnök a közösségi oldalán. Robert Fico azt írta, példátlan energiaválság előtt áll Magyarország, a szlovák atomerőművek működését azonban nem veszélyezteti hasonló helyzet, ezért azonnali segítséget ajánlanak fel. Jelenleg az egész országban biztosította az ivóvíz szolgáltatás, 10-20 településen lehetnek problémák, de azokat folyamatosan kezelik, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a felhívások, az önként vállalt vízhasználati korlátozások és a locsolási tilalmak betartása után csökkent a vízfogyasztás. Otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban a hét első 3 napjára. A kormánydöntés minden olyan munkakörre vonatkozik, amelynél a munkahelytől távol is megoldható a feladatellátás. Továbbra sem sikerült megfékezni a görög főváros térségében pusztító erdőtüzeket. A hatóságok több települést is kiürítettek a Tén környékén, több mint 200 embert a tengeren kellett kimenekíteni. Az épi hírügynökség szerint Atén közelében súlyos baleset is történt. Két oltást végző helikopter összeütközött, az egyik pedig lezuhant. Mindkét gépen két-két fős személyzet volt. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a délies szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
11: Apu lefaltolt, anyu befordult.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
9: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!

0: kellemesen szép délután kívánunk minden lépésre hallgatónak. A mikrofonnál Robit hallhatjátok, és itt van velem Karina is, és hamarosan Sanyi is megérkezik köreinkben remélhetőleg. Szia Karina!
1: Szia Robi, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Sándor megint tolja a busz szerintem hátulról, és hát elég lassan tud azért ügyölni. Pedig hát Sanyinak van ereje, de hát...
0: Hát na, hétfő most van? Mi jut?
1: Hétfő? Hétfő van, ugye?
0: Közben kontrolláltam magunkat kifele, és jaj, szépen szólunk.
1: Megint kontrollat vagyok. Nem elég nekem itthon? Még itt te is kontrollálsz?
0: Hát belehallgattam magunkba, hogy hogy szólunk kifele, és az szépen
1: nagyon jó,
0: szólunk.
1: Én belenézek magamba, hát, na jó.
0: Okay. Látod?
1: hétfő van, ugye, akkor remélem jól tehát neked is a hétvégét, nekem is.
0: Köszönöm szépen, összességében azt gondolom, hogy jó, a sok pihenése. Meg állatorvosnál voltam, a kiskutyával begyulladt a fülecskéje, úgyhogy most azt kezelgetjük. Ez történt, ezen kívül semmi érdekes. Jó, meg jót medencéztem az unokölcsémmel, úgyhogy...
1: Na látod!
0: Úgyhogy az nagyon jó volt, egy jó kis fürdőmedencézés.
1: Én a Balatonalmádi strandon sütettem a fenekemet, és a pocsolyában lötyögtettem lábujjaimat.
0: Pocsolyában léptél, és sáros lett az új cipő?
1: Igen, sáros lett, mert
0: és hiába féltél, elhagyott a pasit.
1: Hát nem hagyott el a pasi, még mindig itt van, hála jó Istennek, és nem hagy el, mert annyira szeret, hogy nem hagy el. Úgyhogy nem, nagyon jó volt az Almádi strand, mondjuk alsó ősön, azért nem volt ennyire kuszmákos a víz lent. Itt azért
0: hát azért, mert az Almádi az a déli part, az a nekem való itt, part, tudod, ott kicsi a víz.
1: Hát, annyira nem volt kicsi, de...
0: Én úgy emlékszem, hogy Almádi az a déli part.
1: Nem, mert utána van Balatonföldbe, de lehet, hogy én vagyok rossz, már megint
0: Földvár. Földvár a déli, de szerintem Almádi is azon az oldalon van, nem? Almádi az északin van.
1: Északin van szerintem, mert utána, nem tudom, mindegy, engedjük el a kérdést.
0: Mindegy.
1: Jó volt, szép volt, úgyhogy... Jó,
0: köszönöm,
1: jó,
0: ennyi. Mégis kellene tenni valamit.
1: Amitől megérti.
0: Ez van.
1: Szóval mondjuk el az elérhetőségeinket, mert szegény hallgatók fogják a fejüket, hogy te jéz.
0: Így van. www.lépésradio.hu kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, kérjetek tőlünk zenéket. Én úgy szeretnék kéréseket teljesíteni, de
1: én
0: úgy
1: is úgy
0: szeretném
1: hallgatni a jó zenéket, amit kértek, úgyhogy kedves hallgatók,
0: kérjetek zenét tőlünk.
1: Legalább egyet.
0: Kettőt, hármat, négyet, bármennyit. Aztán én meg igyekszem teljesíteni. www.lépésradio.hu www.lépésradio.hu kívánságdoboz, vagy hallgatói messenger csoportunkban, bárhol lehet zenét kérni. De ott vagyunk Facebookon is, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon. Lájkoljatok, iratkozzatok föl csatornáinkra, kövessetek minket minden platformon, hogy számos mobilappátra is tudtok minket hallgatni, például My Online Rádió, Hu Rádió, Rádió Box alkalmazások által, de írhatok nekünk a nap 24 órájában véleményt, kommentet, hozzászólást, akár e-mailben is kérhettek zenét.
1: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
0: Így van, de szépen mondtad, Karina.
1: Hát mert megpróbálok úgy fogalmazni, hogy a Sanyi nem fogalmaz, bár én imádom, amikor a Sanyi mondja, de amikor nincs, akkor próbálok másképp.
0: Látod?
1: Hangsúlyilag.
0: Sándor, hol vagy, merre csavarogsz?
1: Na, mondom, hogy tolja a buszt.
0: Tolja, bringát kell tolni, nem a buszt.
1: Hát, akkor bringát, de nem tud bringázni. Szóval van valami jó kis nyári zenénk?
0: Nyári zenénk van, de előbb köszöntjük a névnaposokat, mert elfelejteni. Augusztus 3-a hétfő van, és a Herminák ünneplik a nevük napját. Német eredetű név a Hermina, és a jelentése hodinő. Hát minden...
1: De kemény.
0: Nagyon kemény. Minden Herminának kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen napon születtek, nekik nagyon sok boldog születésnapot, és bárki bármilyen névnapot, születésnapot, évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Hermina. Ismersz Herminát? Mert én
1: igen, nem. A Hermina Egyesület.
0: Jaj, az oké, de ember!
1: Egy tagegyesület, nem. Az egy tagegyesület.
0: Jó, de van Hermina út is Pesten ilyen erővel, akkor őt is, a Hermina útat is felköszöntjük.
1: Igen, a Hermina útat is felköszöntjük, hát ami a szemét nem ismerünk, hát most legalább valamit.
2: Sziasztok, én konkrétan találkoztam már egy Herminával.
0: Szia Sanyi, köszöntünk.
1: Szia Sanyi.
0: Betoltad a buszt?
2: Amúgy sokat én sem. Aha, igen.
0: Értem.
2: Majdnem elolvad, de még sikerült.
0: Hát 38 fokban minden elismerésem a tologatásod.
2: Elolvad a busz is, meg az aszfalt is, meg minden.
0: Jó, meg a fagy is olvad. Meg a
2: csoki is. Na ja, ha nem esszük meg időben.
0: Igen. No, még egyszer minden Herminának boldog névnapot, még egyszer mindenkinek sok boldogságot, aki ma ünnepel, és már is indítjuk műsorunkat egy jó zenével, méghozzá Honey Beast és Danielfi újdonsága játszom nektek, mely egyébként a múlt héten az első lett a Lépés Magyar Top 20-ban. Ez pedig nem lett más, mint a Bárcsak lennék című daluk, úgyhogy már se csendül fel itt a Lépés délutánban.

0: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor bele is csapunk a mai témánkba, melyről eddig nem is nagyon beszéltünk itt az első megszólásban, úgyhogy itt az ideje, hogy felvezessem, hogy Sanyi legalább nem maradt le a lényegről, illetve a témáról. Érdekes sztorit, illetve érdekes témát hoztam, elgondolkodtatót, és bennem már megfogalmazódott egy olyan kérdés, ami egyébként itt a jegyzetünkben nincsen feltüntetve, mert önmagában szerintem adja magát. A téma az a következő: nincs időd, akkor szegény vagy. Mit gondoltok erről a felvetésről? Egy-két mondatban. Ha nincs időd, tényleg szegény vagy, Karina?
2: Gondolkodom ezen, tehát az idő, az azt szokták mondani, hogy pénz, de valahogy az időt én nem tenném össze a szegénységgel, meg a gazdagsággal.
1: Pedig nagyon is sok köze van hozzá. Sanyi, te mit gondolsz erről?
3: Nem tudom, tehát attól függ, mire akarsz. Nyilván, ha olyan vékenységgel ötenéd az idődet, ami pénzbe kerül, esetleg nem is kevésbe, akkor mondhatjuk azt, hogy az idő pénz. De az idő pénzt egyébként inkább arra használjuk, hogy akkor nyilván a pénzed meg, tehát hogyha mondjuk csinálnál valamit, vagy egy munkát, amiből pénzt kereshetnél, másra szánod az idő, az is egy dolog, meg hogy igen, hogy ugyanakkor tudsz olyan dolgokra időt szánni egyébként, ami
1: jó. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, Sanyi, mert arról, hogy beléd folytom a szót, elmegyek adott esetben egy kivizsgálásra, és fél napot ott kell várni. Én elpazarolom az időmet a várakozással, és azt mondom, hogy inkább elmegyek magánellátásba, lehet, hogy ott is kell várni, de csak fél órát, vagy egy óra hosszát, mert nekem az idő pénz. Azért mondom ezt, mert az az idő, amit eltöltök ott, azt nem fogja nekem senki visszaadni, még én azt hasznosabban is eltölthetném. Például mondjuk nem feltétlen csak munkával, hanem akár hobbival, akár a családommal, akár bármilyen olyan feladata, ami az én életemhez ad. A gazdagság az nem egyenlő a pénzzel és az anyagiakkal. Egy rövid kis felvezető gondolat részemről, hogy a mai műsorunkban egy olyan jelenségről beszélgetünk, amely szinte mindenkit érint. Sokszor úgy érezzük, hogy egyre gyorsabban telnek a napok, miközben egyre kevesebb idő jut arra, ami igazán fontos. A munka, a feladatok, az állandó elérhetőség és a folyamatos rohanás könnyen azt az érzést kelteti, hogy az életünk szinte észrevétlenül elszalad mellettünk. A mai műsorunk beszélgetés alapját egy olyan történet adja, amelyben egy férfi egy egyszeri ebéd közben döbben rá arra, hogy hosszú évek után először igazán megélte a pillanatot. Ez indítja el benne a felismerést. Nem csak az étkezéseken rohant végig, hanem a beszélgetéseken, a családi pillanatokon, sőt az egész életén is. A mai műsor során azt járjuk körbe, hogy vajon valóban az időből van-e kevés, vagy inkább a figyelmünkből, a jelenlétünkből. Megnézzük, hogyan változtatta meg kapcsolatainkat a folyamatos kapkodás, mit jelent a valódi jelenlét, és vajon lehet-e lassítani egy olyan világban, amely állandóan gyorsabb tempóra ösztönöz bennünket. Na, erről beszélgetünk ma.
2: Ez nagyon jó téma, nagyon sok hozzászólásunk lesz szerintem, úgyhogy abban nem lesz hiány.
3: Reménykedünk benne, igen.
1: Akkor beszélgessünk elsőként arról, hogy a rohanás ára. Sokan úgy gondolják, hogy a rohanás a siker természetes velejárója. De vajon tényleg több lesz, tehát valóban tényleg több lesz-e, az életünk attól, hogy minden percet kihasználunk, vagy éppen a legfontosabb élményeink vesznek el közben. Kérdezlek titeket elsőként arról, hogy mitől érezheti valaki azt, hogy folyamatosan rohan, még akkor is, ha valójában nem túlterhelt.
2: Na most, ha sokat rohansz, akkor kettő dolog történhet veled, ez a poén rész. Az egyik, hogy eléred a buszt, a másik, hogy rosszul lépsz, és kibicsaklik a bogád, és mehetsz a magámba háromszor annyiért fél órában. Ezt hozzá kellett tegyem, mert ezt nem tetted. Tehát ez történik. Ez a rohanó világ, igen, ez egy kicsit, tehát ez az Itt van Amerika. Nekem mindig ez jut eszembe, ezt apukám mondta, hogy lásd meg, mi lesz, meg lesz ez a nagy szabadság, akkor teljesen megváltozik, én meg, apu, ez nem úgy lesz, hát ez 90-es évek eleje. És lásd, hip-hop, csiribú, csiribá, igaza lett. Rohanunk, futunk, szaladunk, és a pillanatokat nem éljük meg. A technika, az idő, a munka, és ez a húpész keresünk, mert tehát nem lehet, de rákényszerítenek minket. Ha lassúak vagyunk, akkor meg így noszogatnak, hogy menjél már, csináld már, lemaradsz, mi próbálj, ilyen tutyi-butyi vagy, hát mit tötyörögsz már ennyit.
1: Na most egy pillanat rájunk meg akkor.
2: Ülök.
1: Ki? Azt mondtad, Karina, nem ezt a szót használtad, de azt mondtad, hogy mégis rá vagyunk kényszerítve arra, vagy lehet, hogy ezt a szót is használtad.
2: De jót használtál.
1: Igen, rá vagyunk kényszerítve arra, hogy rohanjunk. Ki a franc kényszerít téged, engem, bárkit arra, hogy rohanjunk?
2: A busz menetrend, a munkáltató, a tévéreklám, a teljesítési időpontok, a
1: másképp kérdezem határidő, meg, másképp kérdezem meg. A technika. Mind az, amit felsoroltál, kinek a műve?
2: Hát nem az enyém, az biztos, mert én nem szeretek
1: nem
2: rohadni.
1: Nem, szó szerint. Akkor másképp hát kérdezem még úgy, hogy ki, milyen élőlények kreálják ezeket a helyzeteket?
2: Hát most a teknős békákra nem foghatom, mert azok lassúak, a csigára se.
1: Én arra akarok kiukadni, hogy mi emberek hajtjuk saját magunkat bele.
2: Pontosan, de a világ nem, hát alapján.
1: De nem, a világot mi emberek alkotjuk. Az, hogy a busznak van egy menetrendje, az egy dolog. Az, hogy van egy munkahelyed, ahol neked egy feladatot, vagy egy adott esetlen időre elkészült munkát kell végezned, az egy dolog. De alapvetően a hétköznapodban önmagadat hajtod arra, hogy minél hamarabb bevásárolj, hogy minél hamarabb hazaérj, hogy minél hamarabb ki legyen takarítva a lakás, hogy minél hamarabb levidd a kutyát, ne este 11-kor, hogy minél hamarabb...
2: Gyorsabban válaszolj egy üzenetre, mert
1: így
2: ha később válaszoltál...
1: Minél, ha már rád ír valaki, azonnal válaszolok, nem azonnal válaszolok, akkor már nem, kitör a harmadik, negyedik világháború. Tehát, hogy ebbe mi emberek tehetünk csak is azon, hogy hajtjuk magunkat sok esetben. Tisztelt a kivételnek, hozzáteszem, mert az, amit mondasz, hogy vannak nyilván technikai, meg külső tényezők, de elsősorban mi emberek alakítottuk ki ezt a világot, amiben most élünk. Tehát ki a felelős, ki talált ezt ki? Mi. Ki tud ezen változtatni? Mi. És nem feltétlen a nagy változásra gondolok, elég, hogyha te saját életedben, a saját környezetedben, ha tudsz, változtatsz.
2: Ó, szerinted én tudod, mennyi kritikát kapok, hogy én nem vagyok gyors, meg lassú vagyok, meg úristen, meg pörögjünk, és akkor én...
1: Nem kell vele foglalkozni.
2: Hogy stop, hova rohansz? Hova mi elmegy a gyors vonal? Nem, jön a másik. Nem rohanunk. Szépen lassan megnézzük, kiválasszuk, beresszük a kosárba, oda cambagunk a pénzt, az megvesszük, megvárjuk még a kedves, hogy beüti, három helyre kell beütni az összeget. Megvárjuk, elrakjuk a pénzt, szépen fogjuk a kis kezünkbe, és elindulunk szépen. Hova kell rohadni? De mindenki rohan. Tehát ő akar odaérni először, ő akar bemenni először, ő akar az első lenni az akciós termi. Miért?
1: Elárulok nektek valamit, pont ma történt meg velem, és tök kellemetlen éreztem magam, pedig csak egy jó tettet akart egy hölgy elvégezni. Sorbát a patikába vettem, megyek majd laborba, van, tudjátok, ez a kis, hát nem is tudom, vizeletgyűjtő flakonnak hívják.
3: Aha,
2: az az ilyen.
1: Ilyet akartam venni, tehát semmi extra, nem, csak mondom, beugrok, pont útbeesik a patika, beugrok. gondolok. Beálltam a sorba szépen, egy hölgy állt előttem, és kérdezi tőlem, hogy sok mindent fogok vásárolni? Mondom, nem, csak egy dologért ugrottam be. Azt mondja, akkor előre enged nagyon szívesen, és beáll, mögém beállt. És előre engedett. És én azért éreztem magam kellemetlenül, mert azért, mert én nem látok, vagy azért, mert én kevesebbet vásárolok, nem akarok előnyt élvezni, és ilyenkor ez egy kedvesség volt. Hozzáteszem, hallottam a hölgyen, tényleg tök jó fej volt, meg is köszöntem neki egyébként, de akkor is belül, mert nem volt egy ilyen fura érzés, hogy úristen, most engem ezért előre enged. Hát most kivárom én a sorom, hát vásároljon annyit, amennyit akar. De a hölgy nem erőszakosan, de úgy ragaszkodott hozzá, és hát
3: már felajánlotta,
1: nyilván értem az ajánlatot, csak olyan furán éreztem magam, nem én akarok kivételezni.
2: Én ezt szoktam Robit csinálni, amikor tudom azt, hogy mondjuk én több mindent szeretnék, és az eladónak segíteni kell, akkor szoktam mondani, hogy csak két zsemlér, ne várja meg még én itt, menjen nyugodtan előre. Én nagyon sokszor csinálok ilyet, mert tudom, hogy én öt dolgot szeretnék, a pénztárból ki kell jönni a pénztáros hölgynek, például egyedül van a közérbe, két zsemlér meg egy üdítér, ne várja már ezt végig. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép gesztus.
3: De tudnak segíteni egymásnak az emberek.
2: Igen, a fél havi adag gyógyszerét megveszi, körülbelül a 20 percet ott áll meg, te meg csak, igen, köszönöm, jó napot kívánok, viszont hallás, és már ott
1: csinál. Körülbelül ennyi volt amúgy. Mondtam, mit kérek, ide adta, kifizettem, a percben se került az egész, és ott sem volt.
2: De ezt te is biztos, hogy viszont, ott csak már elfelejtetted.
1: Valószínű, és nem mondom, mert én is amúgy mindig előre szoktam mást engedni. Én úgy vagyok mindig, hogy én beállok a sorba, ráérek várni. Tehát nem hagy senki. Én biztos, hogy soha, de sorba engedni. Én úgy vagyok mindig, hogy én beállok a sorba, ráérek.

0: már, hogy voltam pékségben, sőt a párom is járt így, de én még régebben jártam így, hogy másik pékségnél, hogy kínált a sor az utcán. És arra megálltam, és mondom, hogy ide jöttem, és mondták, hogy valami szűk volt a hely, és két ember fért csak be, tudjátok, az eladó ízébe. És így hirtelen mindenki fogta magát, azt menjen, nyugodtan menjen. Hát én nem tudtam eldönteni, ugye akkor nem tudtam, hogy ők miért állnak ott kinn az utcán, nem volt egyértelmű, hogy az a sor.
1: Hogy már
0: nincs semmi, vagy mindenki fogta magát, és kiállt a sorból, és így előre engedett, és utána esett le nekem, hogy egyébként ők előtte voltak, csak előre engedtek, és utólag éreztem magam olyan furán, hogy úristen, hát most én nem akartam ezt, hogy én előre engedjük.
2: Hát most már velé történt, hát érted, ők se siettek biztos, úgyhogy hát az emberi türelem és az emberi lelassulás fontos lenne az életünkben, mert egy, sokkal többet hibázhatsz. Hát ha te nem megfontoltan küldeszel egy levelet, ha nem megfontoltan húzol meg egy csavart, ha nem megfontoltan szerelsz, barkácsolsz, festesz, bármilyen fizikai munkát, szellemi munkát csinálsz, sokkal nagyobb a tévedési lehetőség is.
0: Ez így van, de egyébként a kérdésre adandóan én meg ezt csak úgy válaszolnám meg, hogy attól érezheti valaki azt, hogy folyamatosan rohan, hogy amikor bármit csinál, belekerül egy mókuskerékbe, és egyszerűen igazából nem biztos, hogy észreveszi, hogy rohan minden esetben. Amúgy én ezt vettem ezt az embereken, és ezért esnek bele ebbe a csapdába, hanem mert mindenhol tényleg olykor jönnek azonnal egyből elsőként, ahogy mondtad Karina, és ez azért van, mert ők benne vannak, hogy őnek mindent azonnal gyorsan meg kell csinálni. Kívülről ezt észreveszed? Lehet én, lehet te rajtam, én rajtad, Sanyi, stb. Viszont belül meg lehet, hogy egyébként meg valahol mindannyian rohanunk, csak másképp, de más tempóban.
2: Igen, és végül is saját magadnak nem tűnik föl, mert te alapból így működsz. És
0: igen.
2: Én, hát én nem rohanok, hát én csak ügyet intézek közben mégis, igen.
0: Én akkor éreztem azt, hogy rohantam, amikor úgy éreztem, hogy túl sok feladat van rajtam, hogy túl sok mindent meg akarok csinálni egy bizonyos időkereten belül, és elkezdtem kapkodni. És abban az esetben magamon éreztem azt, vagy azt is elfelejtettem, hogy a kezemben van a kulcs, vagy a szemüveg, vagy a kutyapóráza, miközben még kerestem, hogy hova raktam. Tehát, hogy bele lehet esni így ebbe az ördögi
2: körbe. Igen, ez a túl sok feladat, túl sok tennivaló, és már bele gabajodsz. Már nem tudod kigobózni most, hogy mit csináltam, meg mit nem csináltam, meg mit intéztem, mert most ezt elintéztem, nem? És igazából az egész így összeomlik, mint a kártyával, és kezdheted az előről, mert biztos, hogy hibáztál.
0: Nem, de olyankor egy pillanatra meg kell állni, és én azt gondolom, hogy nem előről kell kezdeni, hanem folytatni kell, csak egy picit lenyugodva. Tehát van az a pillanat, amikor így leállsz, és akkor rádöbbensz, hogy hú, én ezt túlkapkodtam. Jó, akkor menjünk tovább.
1: Ugye az, hogy mennyire rohanunk, ugye az, tehát az mondjuk kontinensektől is, vagy akár még itt Európán belül is, ugye a görögökről tudjuk, hogy ott sokan mondják, hogy jaj, hát mert ott még... Hát mondjuk az olaszoknál is.
2: Azok olaszok is görögök,
1: nem, még reggel csak kínozgatnak, elvannak, elkezdik valamikor a munkát, meg hát már Franciaországban is suli, munka, minden később kezdődik.
0: De nem kell sokkal messzire menni, országunkon belül is, igaz nem most, hanem vagy 20 évvel ezelőtt bátyám mondta, hogy megszokta azt, hogy például Debrecenben vagy Pesten állandóan rohannak az emberek, és rohannak a busz után, stb. És elment Sopronba, és ott meg azt tapasztalta, hogy a buszvezető látta, hogy mennek, közelednek a megállóhoz, és ott nyitott ajtóval átszólt, hogy jöjjenek nyugodtan, és teljesen más volt a tempó meg a mentalitás. Tehát, hogy országon belül
2: is. Helyettség is válogatja, igen.
0: Igen, mondhatnánk ezt így.
2: Következő kérdés.
0: Szerintetek mi az, amiről a legtöbbren észre, úgymond észrevétlenül, úgymond lemaradnak a mindennapi sietség miatt? Szerintem, és erre gyorsan válaszolok, aztán majd a többiek végiggondolják, mit szeretnének közben, hogy arról, hogy figyeljen a családjára, a párjára. Sok ember a nagy rohanásba, kapkodásba, feladatba, hogy mindenek kész legyen, elfelejt időt tölteni a legfontosabb emberekkel a környezetében. Már csak arra van idő, hogy lerudjon az ágyra és aludjon.

0: Én az élmények és a napi dolgokban tenném ezt föl, hogy a többi emberrel lévő megköszönöm, kedves vagyok, előzékeny vagyok, odafigyelek,
1: segítem, kell. Tehát, ugye ezt hiányolod?
0: Igen. Igen. Igen, tehát hogy köszönünk, ha bemegyünk valahova, köszönünk, előrengedünk, átadjuk a helyet idős embereknek, észreveszünk a szép dolgokat, egy változást észreveszünk, felhívjuk a figyelmet, segítünk, kontaktolunk, ismerkedünk, beszélgetünk, igen, az emberi kapcsolatok mind inkább írásban van, és időt nem szánunk arra, hogy mondjuk találkozzunk.
1: Jó, de a közvetlen pároddal, a gyerekeddel, szüleiddel találkozol, és sokszor rájuk sem figyelsz megfelelően.
0: De van idő.
1: Arra de nem idő, biztos. Arra... Tehát, de sokszor, neked igen, nekem igen, de lehet, hogy sok ember meg azt mondja, hogy így elrohannak egymás mellett, és most általánosságban nézd az embereket, mi van, reggel föl kell, megreggelizik, csinál a gyereknek reggelit, vagy a párjának, vagy valami, ha elrohan a munkába, este valamikor hazaesik, megcsinálja a vacsorát, lefekszik, alszik. Másnap kezdődik mindenlőről. Hol figyelnek egymásra az emberek szerint?
0: Jó, de ez kényszer. Mert dolgozod, el kell menni. A munkád van, ha határidőd van, meg kell csinálni. Tehát ez egy kényszer.
1: Egyfajta kényszer is, de attól még lehetne időt szakítani, mondjuk lehet, napi 10 percet beszélgetni konkrétan érdeklődve
0: hát
1: a másik
0: reggeli
1: iránt.
0: Készítés közben lehet beszélgetni.
1: Hát jó, de nem biztos, hogy erre...
0: Kevés, nem mondom, hogy
2: marad, sok, de most... Hát... De azt a kis időt is meg lehet próbálni, igen, hasznosan el.
0: Igen.
1: Viszont, ha vajon lehet egyszerre hatékonyan élni, és közben valóban megélni a pillanatokat is? Igen, lehet, csak jól kell logisztikázni is, meg ugyanakkor oda kell figyelni egymásra. Akár arra is, amit Karina mondott, hogy azért figyeljünk egymásra a hétköznapokban, meg amire én céloztam, hogy figyeljünk oda a gyerekünkre, a párunkra, a problémáira, a családunkra, a szüleinkre, testvéreinkre, stb.
0: A legfontosabb.
1: Mert ezek a legfontosabbak. Én ezt gondolom. Picit zenéljünk, aztán innen folytatjuk hamarosan. Tartsatok velünk, és kérjetek zenét Kívánságdoboz, illetve a Hallgatói Messenger csoport. Hajrá!
3: A múlt

0: like us. Ez még mindig a lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közel hozzád lépés rád, és nem jönnek amíg a zenei kérések, ahogy Kelly Clarkson dalát halltuk. Most pedig megyünk tovább, méghozzá az, hogy pénz és idő és szabadság. Sokan azért dolgoznak sokat, hogy egyszer majd több szabad idejük legyen. Mégis előfordul, hogy minél többet keres valaki, annál kevesebb ideje marad önmagára és a szeretteire. Vajon hol billenne az egyensúly? Kérdezlek titeket, hogy mit jelent számotokra a valódi gazdagság? Több pénzt vagy több szabadidőt?
2: Szerintem a szabadidő, ember, azt is megunhatod egy idő után, hogy rettenetesen sok szabadidőd van. 50-50, mind a kettő. Pénz is, meg szabadidő is.
3: Hát igen.
2: Nem tudnék választani.
3: Tányosan is jó. De nyilván, ha sok szabadidőd van, hát abból vagy, az is egy gazdagságot jelenthet, ha jól el tudod tölteni. Hogyha unatkozol a szabadidődben, akkor jobban nincs, aminek
2: akkor igen, elmegy. Akkor visszacseréljük a munkára, vagy a
3: gazdagságra. Hát,
2: mert a pénzed van, a szabadidődet úgy tudod eltölteni, hogy akarod.
3: Igazából
2: meg, amennyi igen, és akkor élményekkel meg tudod tölteni. Állandóan, életed végéig. Ha nincs pénzed, akkor is jó a szabadidő, csak egy idő után már...
1: De
2: már
1: pénz nélkül is vannak olyan élmények, amihez nem kell pénz. Vannak olyan élmények ahhoz, hogy elmenj sétálni, például.
2: De nem lehetett 15 évig minden nap csak sétálni, mert meg...
1: Nem, csak most példát mondtam.
2: De akkor a példádra válaszoltam.
1: Jó,
2: tehát
1: de
2: vannak most... ingyenes programok, oké, ebben igazad van, el lehet menni kirándulni, de ha kevés pénzed van és be kell osszad, akkor nagyon meg kell
1: szólítanod. Tény, igazad van.
2: Tehát kell a lóvé is.
1: Kell, de én azt gondolom, hogy a túl sok pénz, tehát akik ilyen full gazdagok, tudod, azoknak a pénz sose elég. És átesnek a ló túloldalára, hogy pénz, és mindig hajszolják a munkát, és közben meg időt mondjuk a gyerekeikre, vagy a párjukra meg nem is nagyon találnak, hogyha találnak is 5 percet, vagy 10 percet is.
2: Azok az emberek, igen, tehát a full gazdagok, azok pénzt keresnek, nem érnek rá mással foglalkozni, nekik szerintem nem is való család.
1: Hát de soknak van.
2: Való csak család, hogyha mondjuk rájuk költik a pénzt, vagy rájuk hagyják, de hogy élvezni azt nem tudják, az biztos.
1: Jó. Én szerintem amúgy fontos a pénz is, de csak annyi pénz legyen, az a valódi gazdaság. A valódi gazdaság az a szeretteimmel töltött idő. A pénz az pedig az eszköz, ami ahhoz kell, hogy a szabadidőnket, akár ilyen esetben a párommal, vagy a családommal, testvéremmel, szüleimmel igazán megéljük, hogy elmenjünk bizonyos helyekre, és közös időtöltéssel. És legyen mindenkinek annyi pénz, én azt kívánom, amennyi szükséges, hogy kell legyen. A túl sok pénz nem jó, engem soha nem motivál a pénz. Tehát én soha nem dolgoztam azért, hogy jó, hogy nekem minél több legyen. Én azért, az annyi legyen mindig, amennyire szükségem van, és annyit éljek. Az, hogy van, az jó. Mindig legyen tartalék, az jó, és kell. De mit tudom én, több 10-100 000 milliárdokat nem tudnék mit kezdeni. Tehát jó, be tudnám fektetni, meg tudnék vele mit kezdeni, de hogy annyi plusz stressz.
2: Pénzre az embernek annyi... nincsen szüksége, tehát csak annyi
1: pénz
2: kell tényleg, amiben nem nélkülözöl.
1: Pontosan.
2: Az alapokat meg tudod tenni, ha plusz szeretnél, azt mondjuk összetudod spórolni, de legalább az alapokat.
1: Meg legyen tartalék, az a nincs baj. Az, mondom, a túl sok pénz, az viszont már...
2: Már nem jó.
1: Az már nem az, hogy nem jó, inkább azt mondom, hogy az csak ésszel lehet jól gazdálkodni. Tehát az a baj, sokan nem tudnak a pénzzel gazdálkodni. Erre például nagyon jó példa, hány olyan eset volt a világon, hogy nyert valaki nagyobb összeget, mondjuk lottón, bármilyen játékon, és pillanatok alatt elköltötte milliárd forintnyi összegeket. Azért, mert nem tudott vele gazdálkodni. Azt gondolta, hogy felélték, pillanatok alatt, hihetetlen, és ugyanolyan szegények, nem voltak, mint voltak. Sőt, még szegényebbek.
2: Pont ezt a példát szerettem volna fölhozni, mert idén még tavasz környékén a 5-ös lottó sorsolásának bemondó nőjével találkoztunk személyesen, van is egy fénykép a Etvész Egyesülettel, Kőbányán, a Kőbányai Könyvtárban volt egy ilyen, ilyen kis interjú féleség, hogy hát hogy is sorsolták régen az ötös lottót, elhozták a lottósorsoló gömböt, a lottó sorsoló számból kiúszhattunk mi is egy gömböt, elhozták különböző...
3: Igen, hogy akkor így a civil emberek.
2: Igen, tehát a civil, ez egy közjegyzői, mindenféle biztonsági bla bla bla. De hogy régen, és bemondolni a nevét nem fogom tudni.
3: A régi időkből?
2: Igen, a régi idők.
3: A Éva volt, nője. Nem vagy a...
2: Igen, pontosan a jókos, vagy látom, tudtam, hogy neked itt kell legyél velünk. Ővel találkoztunk személyesen, és ő is azt mondta, hogy ő is találkozott Lottó nyerteseggel, de egy év alatt, hogy hüccs, semmi. Nincs. Nem tudnak benni a
1: pénzben. Igen.
2: Tehát Robinak teljesen jó volt.
3: Hogy ő maga szórt el a pénzt, csak nem mert
2: elmondani. Nem, ő nem nyert, és ő nem is lottózott.
3: Nem, ő nem játszott.
1: Viszont előfordulhat-e, hogy valaki kívülről sikeresnek tűnik, mégis úgy érzi, hogy elszegényedett az életminősége? Persze. Például, aki gazdag vezető, nem is kell gazdagnak lennie, csak olyan vezető pozícióban, amivel amúgy rosszul nem keres, viszont baromi elfoglalt, és rájön, hogy egyébként nincsen ki, nincsenek barátai, nincsen senki vele, és rájött, hogy egyébként lehet, hogy anyagilag gazdag vagyok, de amúgy, ha hazamegyek, lefekszek, akkor nem vár otthon senki, nem kapok szeretetet, és teljesen elszegényedik az élete. Úgyhogy a kérdésre egyszerűen igen a válaszom.
3: Igen.
2: Igen, mi is egyetértünk ebben, hogy a munka és a túl sok pénzhajszolás nem pótolhatja a családot, az idilt, a programokat, az élményeket, tehát az ember az élményeiből él, azokkal, azokról, vagy azokból álmodik, azokból töltekezik fel, tehát egy nyaralás után, amit eltöltesz a pároddal, a gyerekeddel, a családoddal, a kutyáddal, a macskáddal, abból élsz egész másik fél évben, mikor sötét van, tél van, esik az eső, szürkület van. Tehát azok az élmények, fényképek, videók, felvételek, azok mindent pótolnak.
1: Milyen szerepe van az egyéni döntéseknek, és mennyire a mai társadalmi elvárásoknak abban, hogy ennyire kevés időnk marad?
2: Hát tőlem bárki elvárhat akármit, én különösebben nem foglalkozom azzal, hogy a külső szemlélők, a társadalom mit vár el, mert ha a társadalom elvárásai szerint élnék, akkor hát nem itt lennék. Úgyhogy én egyénileg eldöntöttem, hogy ez nekem kell, én ezt így csinálom, és én az élményekből, barátságokból, emberek szeretetéből, kedvesség oda-vissza adásából sokkal többet profitálok az élményekből, mint hogy a társadalom elvárása szerint itt van, miért a
3: nem, hát elsősorban ugye a saját magunk elvárásainak kell megfelelni.
1: Igen, bár azért annyit, hogy tegyek hozzá, hogy az nem mindegy, hogy te hogyan viselkedsz és hogyan kommunikálsz, mert az téged minősít.
2: Itt vagyok.
3: Nyilván, igen.
2: Ez egy minősítés, hogy itt vagyok.
1: Igen, de pont azt...
2: Tehát én már figyelj, azért egy 4-es fölét kaptam.
1: Aha.
2: 5-ös nem, de 4-es fölét igen.
1: Jó, hogyha iskolai osztályzások kell ezt mérni.
2: Így van.
1: Jó, csak azért arra akartam itt kiukadni, hogy azért nem mindegy, hogy az utcán hogy viselkedsz, vagy otthon a négy fal közt. De ez most nem
2: én
1: erről szól.
2: Én próbálok csak... ugyanúgy viselkedni mindenhol, mert nem szeretnék képmutató lenni.
1: De nem úgy.
2: Hanem úgy.
1: Most mondok egy nagyon kétszélsőséget. Lehet, hogy otthon lekiabáld a párod fejét, az utcán ne kiabáld le, mert azon meg fognak nézni, és szólni, és bámulni.
2: Hát, én az utcán is lekiabálom bárki fejét, én nem szeretek képmutató
1: jó,
2: lenni.
1: Jó, de nem képmutatás, de az nem képmutatás, viselkedés és illen.
2: De jó, az képmutatás.
1: Nem.
2: Ha én valaki haragszom,
1: nem a haragról van szó. De arról van szó, vagy például mondok egy másik példát, bemész egy munkahelyre, van egy munkahelyi közösség, ott is van egy minimális elvárása, hogy neked viselkedned kell. Nyilván nem úgy fogsz viselkedni egy munkahelyi közösségben, mint mondjuk otthon.
2: Hát,
1: de nem engeded el úgy magad.
2: Otthon elengeded magad jobban.
1: Na, erről beszélek. Pontosan. Pontosan erről beszél.
2: Alap az ugyanaz.
3: Igen, de hát erről valamelyik nap pontosan.
2: Nap beszél, igen, tehát otthon azért más, persze, de ha én le akarom ordítani a fejt valakinek, engem nem érdekel, hogy az utcán vagyok, vagy boltban vagyok, vagy tehát ha én velem olyan történik, engem nem érdekel, hol vagyok.
1: Nem baj, Karina. Megyünk zenélünk picit, aztán jönnek a hírek, és aztán jövünk vissza hozzátok.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Változik az ügyfélfogadás rendje a közhivatalokban a héten, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A hőséggel kapcsolatos figyelmeztetések komolyan vételére és az egymást a figyelés fontosságára hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt emlékeztetett arra, hogy Magyarországon jelenleg harmadfokú hőségriasztás van érvényben, és a következő napokban helyenként 40 fokos hőmérsékletre kell számítani. A tárcavezető azt kérte, hogy mindenki kiemelt figyelmet fordítson a környezetében élőkre, a folyamatos folyadékpótlásra, emellett a déli órákban lehetőség szerint kerülje a közvetlen napon tartózkodást. A felelősségteljes hozzáállás, egymást a figyelés, energiatakarékosság fontosságára hívta fel a figyelmet a köztársasági elnöki feladatokat ellátó Forsthoffer Ágnes is. Kiemelte, hogy a rendkívüli hőség és szárazság miatt az ország nehéz kritikus napok előtt áll. Arra kért mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten spóroljon a vízzel és az árammal. Változik az ügyfélszolgálatrendje az adóhivatalnál a héten. Továbbra is lesz ügyintézés, de a rendkívüli időjárás miatt szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják a személyes ügyfélfogadást. A NAV tájékoztatása szerint a klimatizált központi adóirodák a normál rendszerint várják az ügyfeleket, máshol csak délig tartanak nyitva. Több strand is meghosszabbította nyitvatartását a hőség miatt. Egy órával később este 8-kor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva a helyieknek, pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsett és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Ide már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot. A tartományok többségében a legmagasabb fokozatú hőségriasztás érvényes. Sok városban 40 foknál is melegebb van. Közben a legnagyobb olasz folyó, a Po vízszintje történelmi minimumra süllyedt. A vízhiány veszélyezteti a rizstermesztést is. Enyhülés még egy hétig nem várható. Megkezdődik itthon a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása, emiatt mától 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek majd Kiskunfélegyháza és Szentes között. Ismét lehet vonattal utazni Komló és Dombóvár között, miután hétvégén újraindították a vasúti közlekedést a 3 éve bezárt szakaszon. A közlekedési és beruházási miniszter megismételte, hogy a jövőben nagy szabású fejlesztések lesznek a vasúton, szeptemberben pedig Miskolc és Tiszaújváros között is újraindítják a személyszállítást. Kedden is derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, még máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután döntően 37 és 41 fok között alakul. Szerdán sem jön még felfrissülés, marad a napos száraz idő, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17 és 24, délután 38-42 fokra számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Lépés Rádió.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád.
2: Ez még mindig a Lépés délután.
3: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és rákukkantok hát, ha jött valami kérés a kívánságdobozba, de nem látok újabb kérést, viszont majd jön Emilio dala, ne nézz vissza rám, viszont előtte folytatjuk műsorunkat, méghozzá azzal megyünk tovább, hogy jelen lenni a kapcsolatainkban. Egy kapcsolatban nem csak az számít, mennyi időt töltünk együtt, hanem az is, hogyan vagyunk jelen egymás számára. Egy rövid, de figyelmes beszélgetés sokszor többet érhet, mint egy egész este, amikor mindenki mással foglalkozik. De mit gondolsz erről, Karina?
4: Én pont egy nagyon jó példát tudok felhozni a saját életemből. Volt egy házasságom nagyon fiatalon, ha visszagondolok, akkor elképzelhető, hogy rossz döntés volt, de akkor jónak tűnt. Szerettük egymást, de egyetlen probléma volt az egész, az akkori párom vagy barátomból lett nekem, biztonsági őr volt, és hát teljesen más munkarendben dolgoztunk. Én nappal dolgoztam a Skála Metróban nyugatinál, ő meg éjszaka dolgozott, épp ahova beosztották, és nem nagyon volt egymásra időnk, ám bár amikor még nem voltunk házasok, akkor azért ugyanezt a munkát végezte, de akkor kicsit több volt valahogy a szabad ideje, vagy más munkát vállalt, nem tudom. Utána azért egy másik került, szerintem az volt a probléma, és túl sok munkát csinált. Na de amikor nem vagyunk együtt húsvétkor, nem vagyunk együtt karácsonykor, nem vagyunk együtt szilveszterkor, és nem tudunk elmenni együtt bulizni, élményeket gyűjteni, hanem majd másnap, vagy azért, mert ő fáradt, vagy mert éjszaka dolgozott 24-48. Na most ez egy fél év után azért eléggé furik volt, amikor én hát fiatal 20 éves létemre nem biztos, hogy otthon szerettem volna ülni és hát várni, és a külön életet kezdtünk élni, ez is volt végül is a házasságunk szakításának az oka, mert nagyon sokat voltunk külön, és nem tudtunk közösen együtt lenni. A közös idő, amit együtt töltöttünk, jó volt, de kevés volt egy 20 éves lánynak, mint nekem, és neki is, mint 20 éves fiúnak, és igazából hamar vége is lett ennek a házasságnak, mert nem tudtunk értelmesen, tartalmasan annyi időt tölteni, mert ő is dolgozott, fáradt volt, én meg mentem volna. Jó, hogy otthon maradtam vele néha, persze, mert azért volt háztartás, külön éltünk, de mégsem volt az a tartalmas idő, és hát ő is másfele kacsingatott, utána én is másfele kacsingattam, közben is, ő is, én is, és igazából...
3: Hát akkor már a kapcsolatot meghalt.
4: Hát már nem volt, tehát ez hát hamar nem volt, nem volt megbutolt, nem lett túlra rossz, csak ő is... Hát
3: de akkor minek házasodtatok össze?
4: Hát mi szerettük egymást, és úgy gondoltuk, hogy lehet ebből valami olyat kihozni, ami jó lesz. 20 évesen nem gondolkodtunk, felelőtlenek voltunk. Úgy gondoltuk, hogy kössük össze az életünket, de hát nem jött össze. Ez a munka, nem gondoltuk, nem volt tapasztalatunk még ebben, hogy ez nem lesz jó kapcsolat, mert nem lesz egymásra idő. De azt az időt, azt a 2 évet, amit együtt töltöttünk, azért a szép volt. De hiányzott a közösen eltöltött buli, közösen eltöltött szilveszter, közösen eltöltött kirándulások, hiányoztak.
3: Mitől érzi valaki igazán, hogy figyelnek rá, például egy beszélgetés során? Hát például, hogyha valaki beszél hozzám, akkor nem a telefonját nyomkodja.
5: Hát igen,
3: például,
5: ma már, igen.
3: Vagy nem a másra figyel, hanem a korán figyel, hogyha észreveszem, rászólok is. Na mondom, most akkor édeske beszélgetünk, vagy nyomkodod a telefonod, vagy nézed a tévét, vagy nyomkodod a számítógéped, mert úgy nem lehet megbeszélni semmit, hogyha nem rám figyelsz.
5: Tehát, hogy akkor erre van ez a gyakori válasz, ugye, hogy figyelek.
3: De nem, mert és nem tudsz 100%-ban lenni. Aha.
5: Közben nem, vagy csak alig, tehát.
4: Vagy csak részlegesen. Ám bár a nők, most bocsánatot kérek kedves férfi társaimtól, a nők azért éves tudnak éves. 3 dologra egyszerre figyelni.
3: A nők sok felé tudnak egyszerre figyelni, én ezt értem, de én is, ha ők elvárják, hogy én megtiszteljem őket azzal, hogy ha ők beszélnek hozzám, ráfigyeljek, akkor és ne nyomkodjak semmit, ne figyeljek másra, akkor mi férfiak is elvárhatjuk ugyanezt, attól függetlenül, hogy ti nők tudtok több felé figyelni. Az más kérdés, de hogy csak valami komoly dologról, vagy bármiről úgy beszélgetünk, akkor igenis elvárom én is, és ha tőlem elvárják, ugyanazt várom. Nem várok el többet sosem, mint amit tőlem elvárnak.
4: Oké, na de hát ha én most főzök, mosok, takarítok, én közben nagyon ügyesen tudok rád figyelni.
3: Jó, de utána, amikor ezt megcsinálod, akkor le tudsz ülni és elbeszélgetünk. És
4: hát oké, de egy nőnek sokkal több teendője és dolga van, mint egy férfinak, tehát nem
3: akkor biztos, nekem rakít, akkor lesz akkor időm, is rakít rögt 10 percet, nincs olyan, hogy nem, nekem nem mond Karina azt, hogy más nem este 8 óra akkor, amikor lefekszik
4: akkor
3: az ágyban.
4: Akkor van rád időm, igen, fogmosás közben, úgy na, jó?
3: De bármi, tehát hogy ez egy alap dolog, hogy elvárjuk egymástól, hogy egymásra figyelni. Az, hogy de mondjuk amúgy a kezeddel éppen kavargatod a pörköltet vagy a tésztát, attól még te figyelni, hallani hallasz, és rám figyelsz, az, hogy te közben kavargatod, az egy dolog, jó, de attól még rám figyelsz. Ne, hát mert nem a telefon nyomkodott, nem olvasol, nem, tehát nem. Én erre gondolok. Nem nézem mást, hanem az ott illetőre figyelsz. Ez a fontos. És én ezt várom, ha tőlem ezt várják el, akkor én is ezt elvárom.
4: Ebben egyetérthetünk, igen, de azért felhívtam, hogy azért a nők tudnak több fel is figyelni, de igazad van, tehát a komoly dolgokról van szó, családi dolgokról megbeszélni, nagyon sok mindent, anyagi
3: erkezik. Mert kellenek azok, én nem tudom.
4: Nem, az, arra időt kell szállni, és tényleg le kell ülni, face to face.
3: Most egy párkapcsolatban, bocsánat, erre kell hangom, most benne vagy egy párkapcsolatban. Nem tudom, Sanyi, te hogy vagy pasiként, de én nekem alapvetően... Jó, de nem, alapvetően most mindegy párkapcsolatban, vagy nem. De alapvetően én igénylem azt, és nekem igényem van arra, hogy én például párommal beszélgessek. Hogy az hogy jön létre, az egy másik dolog. De én, nekem baromi nagy igényem van arra, és ezt én mindig is le is kommunikálom, hogy én most beszélgetni szeretnék. Van, amikor csak filmezünk, de vannak esték, amikor igazán csak leülünk, és beszélgetünk, és átbeszélgetünk akár egy éjszakát. És akkor ami nyomja ki szíved, lelked, bármi, azt kibeszéled, és ő is elmondja, és megbeszélitek. És szerintem ezek a legértékesebb figyelmes percek, amikor egymásra figyel két ember, ezek a legértékesebb pillanatok, és a legértékesebb idő.
5: Úgymond ezek aktív figyelem, ugye igen, tehát, hogy semmit nem csinálok a háttérben, tényleg ott van, hogy elmondom, hogy mi a nyűgöm, vagy ha nincs nyűgöm, akkor is, mert különben, hogyha nem, akkor ezek mindig így félbe maradnak esetleg az ilyen beszélgetések, és akkor azt mondom, hogy jó, hát oké, de majd akkor ezt holnap megbeszéljük, de az a holnap az meg már lehet, hogy
3: és sose ő, holnap lesz. Rá
5: újra. Hát az a lényeg, hogy lehetőleg időben, igen, beszélgetni az
4: mindig. Nekem szokták mondani, hogy mindig sokat beszélek, mindig jár a kacsalesőm, és hát mindig szoktam mondani, hogy most már sajnos mind a két szülőm elment, de mondtam, hogy hát náluk tessék reklamálni, jó? Tehát mert én nem tehetek róla. Minden áldott hétfőn régen műsorszünet volt, minden áldott hétfőn, és én mindig leültem régen, mindig leültem apukám ölébe, még kisgyerek voltam, utána mellé a és mi azt a tévéműsor nélküli hétfőt átbeszélgetünk, mindenről beszélgetünk. Tehát én annyira hozzá vagyok szokva ehhez a kommunikációhoz, beszédhez, eszmecseréhez, ebből nagyon sokat tanultam. Én nőként a szerelésről, a különböző anyagokról, a szobafestésmázolásról, hogy fogd a fúrót, fogod. Tehát nagyon sok mindenről tanultam, hogy a fiúk-lányok kapcsolata, az emberi kapcsolatok, nagyon sok mindenről is, ebből tanulsz. Tehát gyerekként, ha odafigyelsz, és leülsz a szülő mellé, és meghallgatod, és nem csak rálegyintesz, hogy jaj, öreg, ez már 100 éve. Nem így, ez régen is ugyanígy volt.
3: Elmesélek nektek egy dolgot, így a hallgatók előtt, csak nektek, hogy senki meg ne hallja.
4: Állati vicces, Pacsi, vagy te komolyan.
3: Szóval...
5: Talán igen. Most megnő a hallgatottságom.
4: Igen, várjál, kedves hallgatók, most tessék bekapcsolódni, mert...
5: Folyatok mindenkinek konyhába.
4: Várjál, fölraktam a lábam, hallgatom.
3: Nem, csak annyi a lényeg, hogy gyerekkoromban én mindig a felnőttek közt ültem, és én mindig hallgatóztam, és mindig beleokoskodtam gyerekként. Tehát, hogy én állandóan szerettem a felnőttek közt lenni, és szívni be azokat az infókat, amiket hallott.
4: Jó dolog ez különben, utólag rájössz.
5: Én is szerettem,
4: ettől lettünk ilyen okosak, ezért ülünk itt, mert olyan tudásra tettünk szert az öregektől, az idősektől, apáinktól, nagyapáinktól, mindenféle dolgot megtanultunk, átvettünk, megjegyeztük, és azok nagyon jó dolgok.
3: Igen. Úgyhogy ezt tudjuk ezt így elmondani. Írjátok meg nekünk, hogy ti mit gondoltok erről, lépésradio.hu, és azon belül a kívánságdobozba lehet zenét kérni, meg a hallgatói messenger csoportba. Most picit zenélünk, aztán jövünk vissza.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépéssel közelebb hozzá Lépés Rádió, és megyünk is tovább még hozzá azzal, hogy lehet-e tudatosan lassítani? A poszt szerint a kapkodás nem a naptárban kezdődik, hanem bennünk. Ez felveti a kérdést, vajon elegendő másként szervezni a napjainkat, vagy valódi változáshoz belső szemléletváltásra is szükség van. Kérdezlek titeket, hogy mit jelent számotokra a tudatos lassítás, és hogyan lehet ezt beépíteni a hétköznapokba?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a tudatos lassítást talán mondjuk iskoláskor előtt és nyugdíjaskor után lehet igazán megélni azt, hogy tudatosan lassú vagyok, még vagy már. Na most az elkövetkezendő...
1: Álljál meg, Karin, egy pillanatra, nem azt jelent a lassítás, hogy te lassan cselekszel, csak például azt, hogy nem kapkodsz. Azt, hogy jobban figyelsz.
2: Erről beszélek. Mert 6 éves kor alatt te óvodába jársz, van anyuka, apuka, testvér, óvónéni és egy olyan környezet, ami sok a

0: vagy ami sok mindent megcsinál helyetted, tehát te tudatosan játszol, felszabadult vagy, tudsz gyerek lenni, nincsen felelősség, nincsen feladat, még nincs annyi teher rajta, tehát lassan, tudatosan, komótosan meg tudod élni a kis életedet. Mikor jön az iskola, akkor azért nagyon sok feladat rád zúrul, és kedves szülők is sokkal több feladatot zúrítanak rád, vidd le a szemetet, meg kell felelni a tanítónének, tanulni kell, és egy sokkal kötöttebb életet élsz, mert 8-tól 4-ig bent kell lenned az iskolában.
1: Most várj azt, hogy kötöttebb életet élsz, az nem
0: és nem tudsz már felhőtlenül, tudatosan lassítani és gyereknek lenni, mert rázódítanak egy csomó kötelességet. Na jön a munkavilága, és legyük az egyetem, iskola, szakmunkás, okáj és bármilyen tanfolyam. Na jön a nagybötűs élet. A megfelelés, a sietség, a munkáltatódnak, a főnöködnek, a családodnak, a feleségednek, a gyerekednek, és egyszerűen ilyenkor összeforlott, és nagyon kevés időt tudsz arra fordítani, hogy te tudatosan lassíts, lehet egy szabad nap, egy hétvége. És akkor utána jön a nyugdíjas, amikor már fellélegezhetsz, és nagyjából azt csinálsz, amit akarsz.
1: Jó, akkor egy picikét ezt hagyd tegyek hozzá. Itt nagyon szépen levezettél egy életmenetet. De én azt gondolom, hogy ettől függetlenül ezen belül is lehet tudatosan lassítani. Nem úgy értve, és most ne szó szerint értsük a gyorsítás, mert lassítás, erre próbáltam felhívni a figyelmet, hogy most egy gyorsan vagy lassan haladsz, gyorsan vagy lassan cselekszel, stb. Hanem arra, hogy te agyban eldöntöd, hogy te most mondok egy nap, már dolgozol. Például napi 8 órában egy munkahelyen, ahova bejársz. Mondjuk busszal kell járni. És tudod azt, hogy mondjuk reggel 9-re kell járni. Te tudatosan fel tudod magadnak építeni azt, hogy mondjuk ne lustálkodj hétig, hanem már mondjuk egy órával hamarabb felkelsz, szép nyugodtan megcsinálod a kis otthoni feladataidat, és a nem tudom, 8 óra 15-ös busszon elmész dolgozni. Egyfajta lassítás az is, hogy te tudatosabban éled az életedet, hogy nem eszel össze mindent, mert tudod, hogy akkor megy a hasad, vagy fáj a fejed, vagy tudatosan élsz, mondjuk egészségesebben, megválogatod azt, hogy mit veszel, megválogatod azt, hogy mit mondasz, mikor és hol, hogyan viselkedsz. Tehát nem feltétlen biztos, hogy az a lassítás, az a gyakorlati lassítás, ezt eldöntheted hagyban is. Hogy szánsz időt, mondjuk
0: agykontrollon kéne részt vennie néhány embernek, vagy valami genetikai változáson, mert az ember típus nem biztos, hogy ezt lehetővé teszi.
1: Tehát az más lassú kérdés, de alapesetben, hogyha nem embertípushoz nézzük, csak az, hogy lehet-e lassítani, akkor a válasz az, hogy igen. Ezhez valamilyen szintű érzelmi, értelmi, meg többféle intelligencia kell.
0: Én ezzel nem értek egyet.
1: Tehát, hogy meg a másik, hogy jól kell tudni logisztikázni. És tehát,
0: hogy az a logisztika az a legfontosabb dolog, de az már, ha te jól logisztikázol, az nem lassít, az vagy gyorsít.
1: Nem
0: vagy
1: minden esetben gyorsít, mert hogyha te jól logisztikázol, és azt mondod, hogy egy kicsit önző vagyok, és magamra is gondolok, azért, mert nekem van egy családom, azért, mert nekem van egy párom, azért én vagyok az nem az első, de az elsők között, és igenis figyelek önmagamra. Néha kell még párkapcsolaton belül is egy kicsit önzőnek lenni, ezt megtanultam a jelenlegi párkapcsolatomban, hogy nem lehet mindig feláldozni önmagadat, néha kell, nem azt mondom.
0: Köszönjük, ezzel nagyon örülök.
1: Néha kell egy kicsit önzőnek lenni, nem lehet mindig feláldozni önmagadat, nyilván az első a párod, mert ő a jövőd, ő beleélsz, őt szereted, az tök normális dolog, de azért sose felejtsük el, hogy honnan jöttünk. Ne felejkezzünk el a szeretteinkről, a szüleinkről, a testvéreinkről, tehát hogy ezt gondolom, sajnos sok ember elfeledkezik, és ezzel van a probléma. A mókuskereke kiragadja. Volt az a Zorán dal, hogy bölcsőt ringad a holdfénye, most nem fogom lejátszani.
0: Szerintem. Igen, ez egy nagyon szép,
1: nagyon szám, szép és, da, egy, és nagyon, az is pont nagyon... arról szól, hogy apa mindig igen. rohan, a fiú mindig rohan, és soha nincs idejük egymásra. Miért nincs idejük egymásra?
2: Apának nincs ideje, utána
1: igen, így van, de pont, lesz, de miért azért?
2: A saját gyerekére...
1: Igen, és miért van ez így? Azért, mert rohannak. Azért, mert nem figyelnek. Vagy nem túlőzőek, vagy pedig igen, túlfeláldozóak, de a kettő között nem tudják azt az úgymond rendszert kihozni. Nem biztos, hogy én is képes vagyok erre. Tehát senki lehet, hogy te se, Karina, lehet,
0: nem, Sanyi
1: sem.
0: Hát a családi figyelem, Robi,
1: az kell.
0: Az elsődleges, az a number one, tehát az minden.
1: A család az első, ezt én már megtanultam. A munka második.
0: Az a
1: első
0: második,
1: a család.
0: Pontosan, így van. Így van.
1: Elsőnek kéne. De az a baj, nagyon sok embernél nem a család az első, nagyon sok embernél a munka, a mit tudom, hobbi, a különféle elfoglaltsága, és egyszerűen elveszik a saját mókus kerekében. És sőt, valami munkát munkára halmoz, mert nem él meg egy munkából, és mondjuk két munkája is van. És egyszerűen nincs ideje, nem hogy a családjára, lehet a saját párjára se sok ideje van, lehet, hogy nincs ideje párkapcsolatban élni, és egyre jobb, mint az ujjam, mert egyszerűen az életét túlhajtja, és elfelejti azt, hogy hát igen, de az élet nem csak ebből áll. Oké, hogy a pénzt hajtom.
0: Oké, de ott vannak a szülők, a nagyszülők, ha még ilyenek, azokra igenis kutya kötelessége mindenkinek egy héten kétszer egy telefont megereszteni. Ha egy hónapban egyszer, mert nem tudja meglátogatni, elmenni, megkérdezni, hogy vagy, mit tud segíteni. Hát a szülők igen. azok mindig prioritást élveznek. Akármilyen is egy anya meg egy apa,
1: és így kellene lenni, de sajnos igen. nagyon sok családnál nem így van, és ez pedig szomorú.
0: Hát ez lemondás.
2: Vagy ugye, amíg aktívak a szülők, addig meg ugye megjelenni ezeken a kis családi ebédeken.
0: A közös igen, családi, igen.
1: Így
0: a
1: van.
0: Közös, igen, igen.
1: De nem mindenki így gondolkodik.
0: Szeretetet sajnos. Adni, segítőkezet nyújtani, oda-vissza, hát ez lenne a boldog élet titka.
1: Menjünk tovább, a következő kérdés, hogy van-e olyan egyszerű napi szokás, van-e olyan egyszerű napi szokás, amely szerintetek segít jobban megélni a jelent? Fú, ez egy olyan kérdés, kávém. Ami szerintem emberfüggő.
0: A reggeli kávém, nekem az, amikor leülök, megfőzöm a kávémat, leülök, és akkor az a fölkeltél, de mégsem, még már félálomban vagy, de már kezdesz ébredezni, és az a kávézás ideje nekem az meg az ebéd. Tehát a kávézás, az ebéd az, amikor úgy, én most kávézom, és akkor úgy csak van.
2: Igen, hát reggel sokaknak az még, tehát addig, amíg ment le az első kávé, az a
0: forkán, de ez a kávézás szokása is.
2: Félálom meg menziók között lebeg valahol, hogy most éppen mi történik, nem tudja, aztán majd csak akkor lehet vele beszélgetni, bármit csinálni.
0: Igen, amikor megitt a reggeli kávé. Igen, én is csak utána vagyok használható, de ez vagy például, amikor elvégzi egy háziasszony az összes házi munkát, gyerekek, és akkor leülsz egy könyvet olvasni, vagy leülsz egy filmet nézni, hogy az akkor egy olyan, akkor csak úgy vagy, tudsz egy dologra koncentrálni, és akkor tudsz pihenni, elgondolkozni, meditálni, tehát ez szerintem ez. Vagy például elmész egy kiállításra, ami téged érdekel, akkor ugye el tudsz merülni abban a kiállításban, egy festmény, egy szobrászat, egy bármilyen kiállítás, amit téged érdekel. És ezek olyan megnyugtató, pihentető, kikapcsoló dolgok.
1: Na mondom, vagyok egy picikét zenélünk, aztán jövünk még egy utolsó kérdéssel a témával kapcsolatban, mielőtt elköszönnénk. Viszont jön egy jó kis dal, Frank Schaeffer, és egy jó kis felvétel a 2000-es évekből, melynek a címe egyébként az, remélem helyesen mondom, hogy de jó lenne, hogyha a számítógép azt meg is mutatna, amit én szeretnék most talán. Szóval do what you like. Ez jön most itt a lépésen.

0: vissza is tértünk hozzátok, és a mai műsorunk utolsó kérdés a témával kapcsolatban, hogy ha évek múlva visszanézel erre az időszakra, szerinted mire szeretnél leginkább emlékezni? Arra, hogy mennyit dolgoztál, vagy arra, hogy hogyan élted meg a mindennapokat?
1: Hát a munkára visszatekintve a fene se akar sokat dolgozni, mindenki keveset szeretne. Elég az a 8 óra munka, mert megénekelte a kedves Feró is, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés és 8 óra szórakozás, úgyhogy én szeretném ezt betartani azért egész életemben, mert ez szerintem egy eléggé jó kis mérleg, de az emlékekre, a megélt jó és rossz dolgokra inkább visszaemlékeznék, mint arra, hogy mennyit dolgoztam.
0: Sanyi, te mit gondolsz erről?
2: Igen, hát ez ténykérdés, hogy az ember próbál olyan dolgokra emlékezni, ami ugye a munka kapcsán is előnyös, és hát tényleg az az időbeosztás, hogy az ember ne dolgozzon, mert amennyit nem muszáj. Akkor is, hogyha szereti a munkáját, és ugye pont az előbb beszéltük, hogy azért hagyni kell magunknak az időt. Úgyhogy hát igen, jó lenne.
1: Talán bocsani, hogy a szavadba vágok, talán az a jó munka, amit úgy csinálsz, hogy az a hobbid is.
2: Hát tehát, igen, sokaknak ez
1: igen, jelent, tehát ugye, hogy festő vagy, szobrász vagy.
2: Mit csinálsz, hobbi a munkám?
1: Igen, művész vagy. Mit tudom én,
0: autóversenyző vagy. Jó, de alapvetően kevés az az ember, akinek az a munkája, ami hobbija is.
1: De van ilyen is, tehát hiába kevés, de nagyon sokan vannak művészek.
2: Vagy mire igen. Odáig jut, hogy olyan munkát végezhet, esetleg elérje
1: igen,
2: ezt idő után,
1: igen.
2: Addig még nagyon sok mindent csinál.
1: Jó, hát kevés ember csinálja, de aki csinálja, az biztos, hogy olyat csinál, amihez kedve van, tehát már másképp állsz hozzá a dolgokhoz. De biztos, hogy az élmények, az ember élete, amit leélt, megcsinált, megtett, megtanult, érte őt, hajó, harosz dolog, az mindegy élmény. Tehát az emlékek így jönnek össze. Tehát mindig azt szokták mondani, hogy akármilyen bolondos, bohém dolog volt az életed, legyen mit mesélni az unokáidnak. Tehát nem lehet úgy élni, hogy bezárkózol, nem konfrontálódsz, nem élsz, nem mész, nem jössz, nem esel el, nem kelsz föl, mert akkor unalmas lesz az életed. És az, hogy csak dolgozol, az mi van, abban semmi. Jó, kapsz fizetést, de nem tudod élvezni annak a hasznát.
0: Ezzel egyetértek, valóban az a fontos, hogy élvezd az életed, az, hogy most munkával telített, vagy pedig van munka mellett sok szabad időt. Nyilván az első a család, és ezt soha nem szabad elfelejteni, és nekem például legfontosabb a családommal, a párommal együtt töltött idő, vagy a kutyámmal együtt töltött idő, az, hogy vele foglalkozok, sétáltam, stb. Nyilván akiket szeretek, az az első, és akkor a munka utána jön, de az ember azt szeret, amit csinál, akkor az a legfontosabb, hogy boldogan élje meg a napjait.
1: Vagy például a fényképek, tehát régen rendes fényképezőgépek voltak, most ez a digitalizáció se rossz, de régen például kinyomtatták, és az emlékek...
0: Előhívták, Karina, nem
1: előhívták. Előhívták. Bocsánat, de hülyeséget beszélek, a meleg miatt van. Szóval régen előhívták a fényképeket, most már kinyomtatják, igen, ez a jó megfogalmazás, de akkor is ott volt, és leültél, és az egész családdal ültél, és csak fényképeket nézeget, hogy nézd, ilyen voltál, amikor pici voltál.
0: Nekünk is van ilyen családi fénykép.
1: Így van, pontosan, és az milyen jó dolog, hogy az emlékekből, hogy itt fogtad a piros labdát, és képzeld el, most akkor tanultál meg járni, és akkor van hozzá egy sztória, egy történet. Tehát az együtt töltött idő, az megfizethetetlen. Az
0: igen.
1: Emlékek, a képek,
0: így van, ezzel teljesen egyetértek. Lépésradio.hu oldalon írjátok meg, hogy nektek mi a legszebb. Egyébként tényleg nektek mi a legszebb emléketek így hirtelen? Vagy van-e ilyen, hogy nekem az a helyzet, hogy azért nincs, mert az minden szép emléket én így egy kategóriába tettem, tehát hogy nekem mindegyik a legszebb emlékem, ami szép. Nyilván van olyan, ami kevésbé szép, és azt úgy elengedem, hogy lehet nem is emlékszek már rá, de úgy nem, hogy milyen olyan átlagos volt, De alapvetően nem hát szoktam kiemelni külön. Nektek van olyan kiemelendő? Jó, hát nekem is biztos van amúgy.
2: Nem tudom, tehát van tényleg a jó emlékek, és ott nehéz kiválasztani a legjobbat.
0: Az a baj, hogyha kiválasztunk egyet, akkor lehet, hogy balansan meg kivételezünk. Tehát, hogy, hogy ez így nehéz, hogy mi a legszebb emlék. Talán aki nem tudom, talán nekem a legszebb emlékem, amikor rátaláltam a páromra, talán az lehet a legszebb emlékem, nem tudom, de nem akarok így kiemelni semmit. Tehát,
1: nehéz.
0: Nagyon
1: nehéz,
0: sok szép emlékem.
1: Gyerek születése nekem, tehát az is egy nagyon szép emlék, de százezret föl tudnék. Százezret, a nyaralásokat, a anyukámmal, apukámmal eltöltött időt, tehát nagyon-nagyon sok szép emléke van a lányommal, a gyerekkoromból, az ő gyerekkorából, tehát egyszerűen millió gyönyörű szép emlék van. Mindenhez van emlékem, minden eseményhez, és az mind-mind szép. Nagyon nehéz lenne egyet kiválasztani.
0: Nehéz, igen. Műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai Lépés délutánban. Maradjatok a Lépés Rádió, és hallgassatok minket. Holnap délután 2-től jövünk újra Karinával és Sanyival, közösen így hárman, minden jól megy. Addig is maradjatok velünk, hallgassatok minket, vigyázzatok magatokra, és ebbe a forróságba, ha lehet, inkább a hűvös szobába legyetek, vagy olyan helyre menjetek, ahol hűvös van, mert 38 fok van, és az elkövetkezendő 5-6-7 napban ez a hőség marad, úgyhogy nagyon-nagyon figyeljetek magatokra.
2: Mert azért mondtam, hogy az elkövetkezendő 5-6-7-ben.
1: Én is mondom, Jézusom, miről maradtam le?
0: Nem, 5-6 napban.
1: Ja, hát jó, köszi.
0: Az elkövetkezendő 1-7-ben.
1: Jó, az jó, köszönjük.
2: Reméljük, hogy csak az elkövetkezendő 1-7-ben.
0: Hát reméljük, igen. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Továbbra is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók a Hőségben. Fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket a szaktárca. Nem jön még a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a honlapján az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzik a medencetöltést vagy az automosást. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. A vízügy felkészült a Paksi Atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket. Azt javasolják, hogy indulás előtt a járművezetők ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópályaüzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvízosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Magyarország üzemanyagellátása jelenleg biztosított, jelentette ki Hernádi Zsolt, a MOL Erdők vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Dunai finomító működését az alacsony Dunai vízállás ellenére is biztosítják a korábban kiépített szivantyúrendszerek. Ugyanakkor a világpiacon dízelhiány alakult ki, ezért Magyarország továbbra is importra szorul. A tavalyi tűzeset után a finomító sérültettségének helyreállítása szeptember 22-ére várható. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a stratégiai üzemanyagkészlethez egyelőre nem kell hozzányúlni, de ha jelentősen emelkednének az árak, a kormány kézbe avatkozni. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljanak az oktatás működési feltételei. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A Dunántól nyugati és északi felén továbbra is élénk, néhol erős lehet a déli szél. Kora reggel ismét 15-21, majd délután 37-41 fokot mérhetünk. Szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel csapadék nélkül. Marad a forróság, a meleg éjszaka után 38-42 fokos maximumokra számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: ébreszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkelsz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Lépés Rádió.
1: Akarsz-e mindig, mindig játszani? Gyerek szívvel fontosnak látszani. A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Reklám következik.
1: Megjelent Benson Boone szerelmes balladája az elengedésről. Ez itt a The Time of My Life. Keresd a digitális zenei felületeken.

0: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Gaetano!
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Teljesen leállították a paksi atomerőművet, egy hétig is eltarthat, mire újra tudják indítani Paksot. Folytatódik a sivatagi forróság, egyelőre nem jön fel frissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Teljesen leállították a paksi atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán azt írta, hogy a Dunavíz szintjének további csökkenése miatt az erőmű fokozatosan leállt a hétvégén. Az új kormányrendelet szerint szükség esetén az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhatják az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Magyar Péter arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozónak, akinek a munkája távolról is elvégezhető. Egy hétig is eltarthat, mire Paksot újra tudják indítani. Nagy László, az erőmű műszaki vezérigazgató helyettes elmondta, hogy minden blokkot leállítanak évente, de soha nem állították le még egyszerre az összeset. Bár egy-egy blokk leállítása viszonylag gyorsan elvégezhető a paksi atomerőműben, amennyiben hetekre egyszerre áll le mindegyik nem működő reaktor, hiány egy hétig is eltarthat az atomerőmű újraindítási folyamata. A paksi atomerőmű teljes leállítására ma kerülhet sor. Újra teljes kapacitással termel a Dunamenti erőmű. A műszaki ellenőrzések és próbaüzem sikeres lezárását követően ismét teljes kapacitással üzemel a Dunamenti erőmű G3 blokkja. A csaknem 400 megawattos termelőkapacitás újra rendelkezést áll a magyar villamosenergia rendszernek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be közösségi oldalán, hogy a szakemberek 3 napon át megállás nélkül dolgoztak a javításon. Elmarad a rendőrség által tervezett sebességellenőrzési akció a hőség miatt. A gyorshajtók kiszűrése érdekében egy hetes akciót szerveztek volna, de az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra tekintettel ezt nem tartják meg. A rendőrök azt javasolják a járművezetőknek, hogy a hőségben a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Több strand is meghosszabbította a nyitvatartási idejét a hőség miatt. A strandok rendes nyitvatartási ideje 9-től 19 óráig tart, a hőségriadó idején azonban 1 órával később zárnak. Többen kedvezményes esti fürdőzést is biztosítanak. Megjelent a következő tanévrendje, összesen 180 napot fognak a diákok a padban tölteni. A tanév 2026. szeptember 1-től 2027. június 18-áig tart. Az őszi szünet október 22-től kezdődik és november 1-ig tart. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18-a péntek, a szünet utáni első tanítási nap pedig 2027. január 4-e hétfő. A tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Kedden is derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, míg máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután döntően 37 és 41 fok között alakul. Szerdán sem jön még felfrissülés, marad a napos száraz idő, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17 és 24, délután 38-42 fokra számíthatunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ez jó. Köszi.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
3: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk. Hallgass minket bárhol és bármikor.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: a new single from Alexandra Burke on the radio for the first time. Called Bad Boys.
1: Lépésre jó. Velünk ritmusra léphetsz.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Továbbra is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók a Hőségben. Fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket a szaktárca. Nem jön még a felfrissülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Az egyre fokozódó hőségben takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT honlapján az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítás érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzik a medencetöltést vagy az automosást. A Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz felhasználásra. A vízügy felkészült a Paksi atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. A következő napokban várható extrém hőség miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fokozott óvatosságra kéri a közlekedőket. Azt javasolják, hogy indulás előtt a járművezetők ellenőrizzék a járműveik műszaki állapotát, különös tekintettel a hűtőrendszerre és a gumiabroncsokra, valamint gondoskodjanak megfelelő mennyiségű ivóvízről és a pihenőidők betartásáról. Vízosztással, párakapukkal készült a harmadfokú hőségriasztásra a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát vagy palackját. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán a Magyar Közutat és az autópályaüzemeltetőket is arra kérte, hogy torlódások esetén készüljenek fel ivóvízosztására az autósoknak, és ahol lehet, ütemezzék át a forgalmat zavaró útfenntartási munkákat. Magyarország üzemanyagellátása jelenleg biztosított, jelentette ki Hernádi Zsolt, a MOL Erdők vezérigazgatója. Elmondta, hogy a Dunai finomító működését az alacsony Dunai vízállás ellenére is biztosítják a korábban kiépített szivantyúrendszerek. Ugyanakkor a világpiacon dízelhiány alakult ki, ezért Magyarország továbbra is importra szorul. A tavalyi tűzeset után a finomító sérültettségének helyreállítása szeptember 22-ére várható. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a stratégiai üzemanyagkészlethez egyelőre nem kell hozzányúlni, de ha jelentősen emelkednének az árak, a kormány kézbe avatkozni. Gyökeresen átalakul az oktatás irányítása, jelentette be Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videóban. Megszűnik a Klebelsberg központ középirányítói szerepe, a szervezet 2027. januárjától kutatási és szakmai háttérintézményként működik tovább. Az oktatás irányítása közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Emellett augusztus 20-án nyílt pályázatot írnak ki valamennyi tankerületi igazgatói posztra, a kiválasztásba pedig a polgármestereket is bevonják. A miniszterelnök szerint az átalakítás célja, hogy a döntések közelebb kerüljenek az iskolákhoz, és javuljanak az oktatás működési feltételei. Kedden is derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, míg máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 17 és 23, délután döntően 37 és 41 fok között alakul. Szerdán sem jön még felfrissülés, marad a napos száraz idő, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Hajnalban 17 és 24, délután 38-42 fokra számítható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indul!

0: Sztártitkok.
1: Ez itt a média válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
2: Szia, én is üdvözöllek és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
2: Rendben.
1: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
2: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Miképécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
1: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb.
2: Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Miképécsen töltöttem.
1: Igen.
2: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
1: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
2: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon magamnak való. Tehát én nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, meg teljesen más volt a kicsi én.
1: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori Axlenbe.
2: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
1: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
2: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekkorán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
1: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
2: akitől
1: ezt hozhattad?
2: Van, anyai ágon van, aki zenél, van, aki ami nagyon-nagyon mesteriművel gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
1: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
2: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ez muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
1: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
2: Engem
1: úgyhogy ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendégem Axlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, igen, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és váló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: Remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van, inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen oda.
1: A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai, volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utadhoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. és ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem, ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak, és nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek, tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember, és akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

megismersz. Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Bedobom a pénzérmét a csodálatos zenegépbe, a jukeboxba. Kiválasztom kedvenc számomat, és már indulhat is a buli. Hölgyeim és uraim! A következő egy órába az 50-es és a 60-as évek legnagyobb sikereit hallhatják Eszes István válogatásába. Jó szórakozást és még szebb álmodozást kívánunk!

hölgyeim és uraim, önök az 50-es és a 60-as évek legszebb jukebox zenéiből készített válogatást hallgatják.

Ennyi csodálatos dal és emlék fért be a mai műsoridőnkbe. Egy hét múlva folytatjuk a legnagyobb jukebox sikerekből összeállított műsorunkat. Búcsúzik Önöktől a műsor szerkesztője, Eszes István.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.